0: Szia, mi a diszkópia, mi a disztópia, kori história, bio algoritmusa vagyunk.
1: Ez egy embertelen dolg,
0: ez dobta a gép, na szép. Pörög a világ, nagy a vész,
1: benga,
0: ide-oda inog az egész,
1: zsenga.
0: Csapatos túl, csapatunk,
1: mert

0: leszek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Mi a hibám, amit féltettem? Mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél, és

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még üzemel az utolsó paksi turbina. Az állatokat is megterheli a hőség. Papírból készül az új ceruza elem. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a hőségriadó, több mint 600 településen van vízkorlátozás az országban. A paksi erőmű utolsó, még üzemelő turbinája stabilan termeli az áramot, a vízállás nem változott. Üzente közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a fokozódó kánikula miatt fontos lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés délután 5 és este 10 óra között. A kormányfő korábban arról beszélt, hogy az elmúlt napokban több mint 800 közepes és nagy fogyasztó tett energiatakarékossági vállalást, de még mindig nem csatlakozott mindenki a kezdeményezéshez. A házi állatoknak is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt hőguta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, bemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítő függönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok, a kutyák, macskák az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvíz biztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel.
1: 160 éves a fővárosi állatkert, ebből az alkalomból hétvégén különleges programokkal várja a közönséget. Ilyen lesz a parkban a takarmányozási bemutató, a központi takarmánykonyha kitelepül a látogatók közé, így bárki megnézheti, miket készítenek elő eledelként. Be lehet pillantani továbbá az Állatkerti Vadállatmentő Központ dolgozóinak munkájába, és meg lehet figyelni azt is, hogy az intézmény kertészei milyen eszközökkel és gépekkel gondoskodnak a sokféle növényről. Újítás az elemek piacán. Már idén megjelenhetnek a papír alapú darabok. Egy szingapúri vállalat teljes egészében növényi cellulózból készített kis és nagyméretű ceruza elemeket fejlesztett, amelyek a hagyományos elemekhez hasonlóan használhatók. A gyártó szerint az új technológia biztonságosabb, környezetbarát és könnyebben újrahasznosítható. Napos időnk van, de nem kizárt a térségünk egyes részein egy-egy zápor. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Az eső környezetében átmenetileg megerősödhet, sőt viharossá is fokozódhat. Délután 40-41 fokot mérhetünk. Holnap enyhül a forróság, a napos időszakokat többfelé zavarhatják meg felhők, amelyekből elszórtan zivatarok alakulhatnak ki. A csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között valószínű, délkeleten tart ki legtovább a hőség.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A házi állatoknak is megterhelő a hőség. Folytatódik a szúnyoggyérítés a Tiszatónál. Egyre többen utaznak vonattal a Balatonra. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 6-a van, csütörtök. A házi állatok számára is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt hőguta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, elmegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítő függönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárműben tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvíz biztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segítve, hogy frissek és üdék maradjanak.
1: Megkezdődött a szúnyogok írtása 8 vármegye 43 településén az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint. A Tiszatónál is szükség van a szakemberek beavatkozására a vérszívók ellen. A tartós hőség miatt a folyók alacsony vízszintje következtében a megszokott élőhelyek kiszáradtak, ám az állandó vizek és a kertvárosi területek továbbra is kedveznek a rovarok szaporodásának. A szakhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy az inváziós fajok, például a tigris szúnyogok a ház körüli kis összegyűlt vizek is megtelepednek. A lakosság az esővízgyűjtők lefedésével és a pangóvizek megszüntetésével sokat tehet a védekezésért. Tovább nőtt a balatoni vonatok népszerűsége a nyári szezon első heteiben. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a helyjegyes járatok utasforgalma közel 5%-kal haladta meg a tavalyi adatokat. Az utasforgalom növekedésének egyik fő motorja a Szolnok érintésével közlekedő Csabai Tekergő Express vonat. Ennek a közvetlen járatnak az igénybevétele csak nem 30%-kal emelkedett a főszezon első hónapjában. A miniszter kiemelte, hogy a bicikliszállítás is jelentősen növekedett a balatoni vonalakon, emellett az utasellátó szolgáltatása iránt is nőtt a kereslet. A tartós meleg miatt sokan utaznak a tóparti járatokon. A vasúttársaság ezért azt javasolja a jászkunsági utazóknak, hogy a szabad helyek gyors fogyása miatt időben váltsák meg a menet és helyjegyeket. Akcióban a fogyasztóvédelem. A nyári ellenőrzések alkalmával több hiányosságra is fényderítettek. Az első hónapban csaknem 600 helyszínen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki. Mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: A higiénikus kézmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újra melegítését nem megfelelően kezelték, fesztiválok és a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos. A strandbüféknél elsősorban higiéni problémák, takarítatlanság merült fel, műszaki hiányosságok vagy a kézmosószerek hiánya. 15 vendéglátó egység működését ideglenesen fel kellett függeszteni, hiszen olyan higiéni problémák merültek fel, amelyek már a fogyaszt egészségét is veszélyeztették.
1: Ezüstérmet szerzett Tugyi Zétény a Bakuban megrendezett ifjúsági birkózó világbajnokságon. A Jászberényi Birkózó Klub tehetséges sportolója a szabadfogásúak 80 kg-os súlycsoportjában nyújtott kiemelkedő teljesítményt. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint a fiatal jászberényi versenyző magabiztos győzelmekkel menetelt az U17-es világesemény döntőjéig. Moldovai és egyiptomi ellenfelét is fölényes pontozással múlta felül, majd az elődöntőben hátrányból fordítva győzte le török riválisát. A fináléban végül kikapott iráni kihívójától, így a dobogó második fokára állhatott fel. A magyar válogatott az azeri fővárosban rendezett tornán összesen 2 ezüst és 3 bronzéremmel, valamint 4 ötödik helyezéssel zárta a szereplését. Eltűnt a helyi közösség összefogásával készült nyári báladísz Tiszainokán, írja a szoljon.hu. A tiszaparti település határában kihelyezett dekoráció mindössze 3 hétig díszítette a környéket, mielőtt egyetlen éjszaka alatt nyomtalanul elvitték. A szemtanúk beszámolója szerint a helyszínen megálló autóból kiszálló fiatalok a felnőttek utasítására szedték le a díszítés elemeit a szalmabálákról. Bár kisebb elemek korábban is tűntek már el, arra még nem volt példa, hogy a teljes összeállítást elvigyék. A helyi döntéshozók egyelőre nem tettek feljelentést a rendőrségen, mert bíznak benne, hogy az elkövetők megbánják tettüket és visszahozzák a közösségi munkával készült díszeket. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Az országos témavizsgálaton kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, a termékbemutatók. Közölte rádiónkkal Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Az egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben való kisebb jártasság, valamint az egyedüli idősek sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztó csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
1: Különleges, de veszélyes növény jelent meg az Alcsi Holt Tiszán Szolnoknál. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatósága honlapján számolt be róla, hogy az Ázsiából származó indiai lótuszt valószínűleg szándékosan telepítették a vízbe. A növény invazív fajnak számít, gyorsan terjed és idővel kiszoríthatja az őshonos vízi növényeket. A vízügy felhívta a figyelmet arra, hogy természetes vizekbe tilos lótuszt telepíteni. Arra kérik a stég tulajdonosokat és a horgászokat, hogyha indiai lótuszt látnak az Alcsi Holtiszán, értesítsék a vízügyi igazgatóságot. A növény ellen a legfontosabb a gyors beavatkozás, mert később nagyon nehéz eltávolítani. Elkészült a Gyesev új Intercity flottájának első motorvonata, amelynek gyártásában a Stadler szolnoki üzeme is részt vett. A szoljon.hu-n olvasható, hogy a 11 új szerelvényből álló flotta első darabját a cég lengyelországi üzemében készítették el. A járművek tesztelése hamarosan megkezdődik. A szolnoki gyár fontos szerepet játszik a gyártásban. Az eddig elkészült mintegy 6000 Flirt kocsi szekrényből közel 4000-et nálunk készítettek. Az új vonatok a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon közlekednek majd. A teljes flotta 28 nyarára állhat szolgálatba. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés. Erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitás ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza. Mondta rádiónknak Barna Viktória, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
5: Kifejezetten azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték ezeket az edzéstípusokat. Ezek labdajátékok voltak, a csontokat nagyon sok impulzus éri, folyamatos megállás, irányváltás, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességi edzés.
1: A rendkívül alacsony vízállás miatt újra láthatóvá váltak a Tisza történelmi emlékei Szolnoknál. A szoljon.hu számolt be róla, hogy nemrég a folyón mínusz 302 cm-es vízállást mértek. Előbukkantak a Tisza híd közelében álló több mint 460 éves törökkori hídcölöpök. A régészek szerint azonban a mederben nem egyetlen híd maradványai találhatók, hanem négy különböző korszak fahídjainak cölöpjei rejtőznek. Továbbra is kitart a hőség térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és csak kevés felhőre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet még mindig 35 fok fölött alakulhat. A reggelek enyhék lesznek többnyire 19 és 21 fok közötti értékekkel. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hétvége közelettével már megnőhet a záporok és zivatarok kialakulásának esélye.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Szép jó reggelt az újabb forró napon, augusztus 6 csütörtök. Berták, Bettinák, sok boldogságot a névnapos hölgyeknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Rögtön a Simply Red, előtte még a Unique, most pedig a Madison Avenue jön a Who the Hell Are You-val. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM,

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, augusztus 6-án, az év 218. napján, és a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapján, Hiroshima emléknapján. És lassan tiltólistára kerülnek azok a dalcímek, amelyekben szerepel a meleg vagy forró kifejezés, így innáj is esélyes erre a sorsra. Jön a hot, azaz forró, a legjobb zenék között a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Kitartást kívánok még egy bő napig, holnapra megérkezik legalábbis a Dunántúlra biztosan a frissülést hozó hidegfront, szombatra pedig délkeleten is felfrissül a levegő. Részletes időjárás jelentés a hírekben, fél hét után pedig az LMC és a Take Me to the Clouds Above érkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A háziállatoknak is megterhelő a hőség. Folytatódik a szúnyoggyérítés a Tiszatónál. Egyre többen utaznak vonattal a Balatonra. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A háziállatok számára is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőkutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban néhány perc alatt hőkuta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, elmegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítő függönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművel tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvízbiztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segítve, hogy frissek és üdék maradjanak.
1: Megkezdődött a szúnyogok írtása 8 vármegye 43 településén az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint. A Tiszatónál is szükség van a szakemberek beavatkozására a vérszívók ellen. A tartós hőség miatt a folyók alacsony vízszintje következtében a megszokott élőhelyek kiszáradtak, ám az állandó vizek és a kertvárosi területek továbbra is kedveznek a rovarok szaporodásának. A szakhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy az inváziós fajok, például a tigris szúnyogok a ház körüli kis összegyűlt vizek is megtelepednek. A lakosság az esővízgyűjtők lefedésével és a pangó vizek megszüntetésével sokat tehet a védekezésért. Tovább nőtt a balatoni vonatok népszerűsége a nyári szezon első heteiben. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a helyjegyes járatok utasforgalma közel 5%-kal haladta meg a tavalyi adatokat. Az utasforgalom növekedésének egyik fő motorja a Szolnok érintésével közlekedő Csabai Tekergő Express vonat. Ennek a közvetlen járatnak az igénybevétele csaknem 30%-kal emelkedett a főszezon első hónapjában. A miniszter kiemelte, hogy a bicikliszállítás is jelentősen növekedett a balatoni vonalakon. Emellett az utasellátó szolgáltatása iránt is nőtt a kereslet. A vasúttársaság azt javasolja a jászkunsági utazóknak, hogy a szabad helyek gyors fogyása miatt időben váltsák meg a menet és helyjegyeket. Továbbra is kitart a hőség térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és csak kevés felhőre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet még mindig 35 fok fölött alakulhat. A hétvége közelettével már megnőhet a záporok és zivatarok kialakulásának esélye. Ez a forróságot néhány fokkal mérsékelhet, ide igazi lehűlés egyelőre nem valószínű.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Egy újabb tikkasztó forró nap előtt állunk, augusztus 6. csütörtök. Nincs változás egyelőre, marad a 40 fok körüli maximum, és holnap, ha minden igaz, holnap érkezik az a hideg front, legalábbis a Dunántúlra biztosan, amely jó 5-7 fokkal enyhíti majd a levegőt. Egy-egy zápor, zivatar, kisebb vihar sem kizárt. Aztán szombatra a délkeleti országrész is fellélegezhet. Folytatjuk Kylie Minogue és Robbie Williams Kids című duettjével. Itt a Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is hetet üt az óra, vagy csipog, vagy mutat, és én is mutatok két kett csinálót a következő óra zenei kínálatából. Itt lesz Seal a Kiss From a Rose-zal. És a halott pénz is.
2: Dobbal a szíved, és én szaladok utánad. Dobbal a szíved.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Do-wop-a-do-wop-shoo.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Szépkorúak védelmében a fogyasztóvédők. Ezüstérmet szerzett a jászberényi birkózó. Ellopták a települési dekorációt Tiszainokán. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Az országos témavizsgálaton kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, közölte rádiónkkal Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben van a kisebb jártasság, valamint az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztó csoportot kiemelten végzik. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
1: Ezüstérmet szerzett Tugyi Zétény a Bakuban megrendezett ifjúsági birkózó világbajnokságon. A jászberényi birkózóklub tehetséges sportolója a szabadfogásúak 80 kg-os súlycsoportjában nyújtott kiemelkedő teljesítményt. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint a fiatal jászberényi versenyző magabiztos győzelmekkel menetelt az U17-es világesemény döntőjéig. Moldovai és egyiptomi ellenfelét is fölényes pontozással múlta felül, majd az elődöntőben hátrányból fordítva győzte le török riválisát. A fináléban végül kikapott iráni kihívójától, így a dobogó második fokára állhatott fel. A magyar válogatott az azeri fővárosban rendezett tornán összesen 2 ezüst és 3 bronzéremmel, valamint 4 ötödik helyezéssel zárta a szereplését. Eltűnt a helyi közösség összefogásával készült nyári báladísz Tiszainokán, írja a szoljon.hu. A tiszaparti település határában kihelyezett dekoráció mindössze 3 hétig díszítette a környéket, mielőtt egyetlen éjszaka alatt nyomtalanul elvitték. A szemtanúk beszámolója szerint a helyszínen megálló autóból kiszálló fiatalok a felnőttek utasítására szedték le a díszítés elemeit a szalmabálákról. A helyi döntéshozók egyelőre nem tettek feljelentést a rendőrségen, mert bíznak benne, hogy az elkövetők megbánják tettüket és visszahozzák a közösségi munkával készült díszeket. Még mindig a meleg idő lesz a meghatározó környékünkön. A meteorológiai előrejelzések szerint sok lesz a napsütés, de időnként már néha komoly felhő is megjelenhet az égen. A délutáni csúcshőmérséklet 34 és 38 fok között alakulhat. Az éjszakák továbbra is melegek lesznek. A szél általában gyenge marad, de zivatarok környezetében megerősödhet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Augusztus 6-a van, csütörtök, Berta Bettina napja, sok boldogságot kívánok névnapos, szülinapos Best FM hallgatóinknak egyaránt. Ebben az órában Who Let the Dogs Out címmel hozom majd a Bahamán slágerét, jön Dido a Fitlesszel, az órát pedig Bruno Mars slágere indítja. Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, jó reggelt kívánok augusztus 6-án, azon a napon, amelyen 1881-ben megszületett Sir Alexander Fleming, a penicillin felfedezője. De hogy mi minden történt még az augusztus 6-ai napon, sort kerítünk rá egy picit később, addig is jobbnál jobb zenék egymás után. Rögtön a Halott pénztől, most pedig a Dido és Faithless közös a One Step Too Far folytatja a csütörtök reggelt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Újból együtt, hamarosan Janet Jackson dalával, Together Again, előtte friss hírek, a végén időjárás jelentés. Alig várjuk már, ugye? Térden állva könyörgünk, hogy jöjjön már az a hidegfront holnap, és hozza el az 5-7 fokos enyhülést, és redukálja kánikulává a sivatagi forróságot. Részletek erről a hírek végén, aztán zenélünk tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Csontritkulás ellen intenzív edzés. Madarakról is gondoskodnak a szolnoki faitatók. Ötödik a fiatal strandröplabdás csapat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés. Erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitása ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza. Mondta rádiónknak Barna Viktória, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
2: Kifejezetten azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték ezeket az edzés típusokat. Ezek labdajátékok voltak. A csontokat nagyon sok impulzus éri, folyamatos megállás, irányváltás, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességjegyzés.
1: Madáritatókat helyeztek ki a város legkülönbözőbb pontjain a szolnoki faitatók civil közösségének tagjai. A táblákkal is jelzett edényeket a városban található ivókutak és közkifolyók közelében helyezték el, és műanyagpoharakat is mellékeltek hozzájuk. Ezzel azt szeretnék elérni, hogy a járókelők is könnyedén megtölthessék azokat friss vízzel a hőségben. A madárítatókkal terek, játszóterek és parkok környékén egyaránt találkozhatnak a lakosok, több helyszínen pedig egyszerre több darabot is kihelyeztek. Számoltak be róla közösségi oldalukon. Megszerezte az ötödik helyet a szolnoki utánpótlás fiúcsapat az országos strandröplabda bajnokság döntőjében. A fiatal sportolók a tatai megmérettetésre az előző heti kvalifikációs tornán vívták ki a részvételi jogot. A szolnoki együttes azzal a céllal érkezett a tornára, hogy érmet szerezzen és a legjobb három között végezzen. A nyitónapon biztatóan kezdtek a fiúk, hiszen három mérkőzésből kettőt megnyertek, így magabiztosan jutottak be a másnapi egyenes kieséses szakaszba. Másnap az első találkozón még sikeresen vették az akadályt, ám a második meccsen elszenvedett vereség miatt lemaradtak a négyes döntőről. A fiatalok a csalódás ellenére sem adták fel a küzdelmet, és az utolsó összecsapáson, óriási csatában 2-1-es szettarányjal győztek. Számolt be róla a szolnoki Sportcentrum Sportiskola. Továbbra is kitart a hőség térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és csak kevés felhőre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet még mindig 35 fok fölött alakulhat. A reggelek enyhék lesznek, többnyire 19 és 21 fok közötti értékekkel. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hétvége közelettével már megnőhet a záporok és zivatarok kialakulásának esélye.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 6-án, csütörtökön. A Berták és a Bettinák ünnepelnek ma. Sok boldogságot nekik és a szülinaposoknak is. Ma van a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja, méghozzá a hiroshimai atombombázás évfordulóján, ami 1945-ben volt ezen a napon. 1991. augusztus 6 nyilvánosan elérhetővé vált az első World Wide Web oldal Tim Berners-Lee révén. Boldog 74. születésnapot kívánunk Balázs Klárinak! ...1972-ben ugyancsak ezen a napon született Jerry Halliwell, angol énekesnő, a Spice Girls tagja. És 1981. augusztus 6 megszületett Travis McCoy, amerikai rapper, énekes. A Gym Class Heroes frontembere Bruno Mars-szal közös Billionaire című dala volt 2010-ben az egyik legnagyobb sláger. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber 0620-55-55-155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A háziállatoknak is megterhelő a hőség. Folytatódik a szúnyoggyérítés a Tiszatónál. Egyre többen utaznak vonattal a Balatonra. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A háziállatok számára is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőkutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban néhány perc alatt félúton, és eszméletlen fesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, elmegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítőfüggönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművel tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvízbiztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor akár le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segítve, hogy frissek és üdék maradjanak.
1: Megkezdődött a szúnyogok írtása 8 vármegye 43 településén az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint. A Tiszatónál is szükség van a szakemberek beavatkozására a vérszívók ellen. A tartós hőség miatt a folyók alacsony vízszintje következtében a megszokott élőhelyek kiszáradtak, ám az állandó vizek és a kertvárosi területek továbbra is kedveznek a rovarok szaporodásának. A szakhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy az inváziós fajok, például a tigris szúnyogok a ház körüli kis összegyűlt vizek is megtelepednek. A lakosság az esővízgyűjtők lefedésével és a pangó vizek megszüntetésével sokat tehet a védekezésért. Tovább nőtt a balatoni vonatok népszerűsége a nyári szezon első heteiben. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a helyjegyes járatok utasforgalma közel 5%-kal haladta meg a tavalyi adatokat. Az utasforgalom növekedésének egyik fő motorja a Szolnok érintésével közlekedő Csabai Tekergő Express vonat. Ennek a közvetlen járatnak az igénybevétele csaknem 30%-kal emelkedett a főszezon első hónapjában. A miniszter kiemelte, hogy a bicikliszállítás is jelentősen növekedett a balatoni vonalakon. Emellett az utasellátó szolgáltatása iránt is nőtt a kereslet. A vasúttársasági azt javasolja a jászkonsági utazóknak, hogy a szabad helyek gyors fogyása miatt időben váltsák meg a menet és helyjegyeket. Továbbra is kitart a hőség térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és csak kevés felhőre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet még mindig 35 fok fölött alakulhat. A hétvége közelettével már megnőhet a záporok és zivatarok kialakulásának esélye. Ez a forróságot néhány fokkal mérsékelheti, de igazi lehűlés egyelőre nem valószínű.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Bemutatjuk Gangster szerelem. Főszerepben Eve, magyar... Ja, igen, bemutatjuk, de dalban Gangsta Lovin' Eve indítja az órát 4 perccel múlt 8. Jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó pihenést a héten szabadságukat töltőknek. Na és természetesen alig várjuk az enyhülést, úgyhogy kitartást a forróság végéig. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.

senki lenni, ha nem vagy itt, így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt,

Best FM, a legjobb zenék. Madonnát hallottuk, akinek rajongói Kylie-val együtt most nagyon izgatottak, hiszen rég várt pillanat érkezett el. Madonna és Kylie Minogue végre elkészítette első közös hivatalos dalát, melynek címe Love Sensation, és hivatalosan augusztus 7-én jelenik majd meg. Most pedig a 90-es és 2000-es évek harmadik megkerülhetetlen dívája, Christina Aguilera folytatja Dirty-vel. A nyári szünet és a hőség érezteti a hatását az utakon is. Nagyon enyhe a forgalom, nem tudok dugóról és balesetről sem. Remélem, ez sokáig így marad. Ha mégis lenne közlekedési hír, várom. 0620 55 55 155.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 6-án csütörtökön. Még egy nap, és hát remélhetőleg tényleg enyhül egy picit ez a forróság. Rögtön 8:30, a legfrissebb hírek jönnek a végén részletes időjárás jelentéssel, aztán George Michael, és jó hír a rajongóknak, a popzene történetének egyik legmeghatározóbb szakasza éled újjá a mozikban. Hamarosan érkezik ugyanis a George Michael The Faith Tour című koncertfilm, amely korábban sosem látott felvételekkel idézi fel az énekes 1988-as mérföldkőnek számító turnéját. A hírek után a Too Funky-val melegítünk a filmre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Szépkorúak védelmében a fogyasztóvédők. Ezüstérmet szerzett a jászberényi birkózó. Ellopták a települési dekorációt Tiszainokán. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Az országos témavizsgálaton kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, közölte rádiónkkal Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben van a kisebb jártasság, valamint az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztó csoportot kiemelten végzik. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
1: Ezüstérmet szerzett Tugyi Zétény a Bakuban megrendezett ifjúsági birkózó világbajnokságon. A jászberényi birkózóklub tehetséges sportolója a szabadfogásúak 80 kg-os súlycsoportjában nyújtott kiemelkedő teljesítményt. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint a fiatal jászberényi versenyző magabiztos győzelmekkel menetelt az U17-es világesemény döntőjéig. Moldovai és egyiptomi ellenfelét is fölényes pontozással múlta felül, majd az elődöntőben hátrányból fordítva győzte le török riválisát. A fináléban végül kikapott iráni kihívójától, így a dobogó második fokára állhatott fel. A magyar válogatott az azeri fővárosban rendezett tornán összesen 2 ezüst és 3 bronzéremmel, valamint 4 ötödik helyezéssel zárta a szereplését. Eltűnt a helyi közösség összefogásával készült nyári báladísz Tiszainokán, írja a szoljon.hu. A tiszaparti település határában kihelyezett dekoráció mindössze 3 hétig díszítette a környéket, mielőtt egyetlen éjszaka alatt nyomtalanul elvitték. A szemtanúk beszámolója szerint a helyszínen megálló autóból kiszálló fiatalok a felnőttek utasítására szedték le a díszítés elemeit a szalmabálákról. A helyi döntéshozók egyelőre nem tettek feljelentést a rendőrségen, mert bíznak benne, hogy az elkövetők megbánják tettüket és visszahozzák a közösségi munkával készült díszeket. Még mindig a meleg idő lesz a meghatározó környékünkön. A meteorológiai előrejelzések szerint sok lesz a napsütés, de időnként már néha komoly felhő is megjelenhet az égen. A délutáni csúcshőmérséklet 34 és 38 fok között alakulhat. Az éjszakák továbbra is melegek lesznek. A szél általában gyenge marad, de zivatarok környezetében megerősödhet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Augusztus 6-a csütörtök van, tetőzik a hőség, a napos időt viszont már több felé zavarhatják gomoly felhők, jelentős csapadék viszont a térségben nem valószínű. A maximum ma még 36 és 41 fok között alakul, kimondani is fáj, holnap ennél 5-7 fokkal lesz majd, hát idézőjelesen hűvösebb. A következő dalt pedig Bryan Adams-től és Mel C-től halljuk, When You're Gone, a Besten, jó reggelt!
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Csontritkulás ellen intenzív edzés. Madarakról is gondoskodnak a szolnoki faitatók. Ötödik a fiatal strandröplabdás csapat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés. Erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitása ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza. Mondta rádiónknak Barna Viktória, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
2: Kifejezetten azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték ezeket az edzés típusokat. Ezek labdajátékok voltak. A csontokat nagyon sok impulzus éri, folyamatos megállás, irányváltás, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességi edzés.
1: Madárítatókat helyeztek ki a város legkülönbözőbb pontjain a szolnoki faitatók civil közösségének tagjai. A táblákkal is jelzett edényeket a városban található ivókutak és közkifolyók közelében helyezték el, és műanyagpoharakat is mellékeltek hozzájuk. Ezzel azt szeretnék elérni, hogy a járókelők is könnyedén megtölthessék azokat friss vízzel a hőségben. A madárítatókkal terek, játszóterek és parkok környékén egyaránt találkozhatnak a lakosok, több helyszínen pedig egyszerre több darabot is kihelyeztek. Számoltak be róla a közösségi oldalukon. Megszerezte az ötödik helyet a szolnoki utánpótlás fiúcsapat az országos strandröplabda bajnokság döntőjében. A fiatal sportolók a tatai megmérettetésre az előző heti kvalifikációs tornán vívták ki a részvételi jogot. A szolnoki együttes azzal a céllal érkezett a tornára, hogy érmet szerezzen és a legjobb három között végezzen. A nyitónapon biztatóan kezdtek a fiúk, hiszen három mérkőzésből kettőt megnyertek, így magabiztosan jutottak be a másnapi egyenes kieséses szakaszba. Másnap az első találkozón még sikeresen vették az akadályt, ám a második meccsen elszenvedett vereség miatt lemaradtak a négyes döntőről. A fiatalok a csalódás ellenére sem adták fel a küzdelmet, és az utolsó összecsapáson, óriási csatában 2-1-es szettarányjal győztek. Számolt be róla a szolnoki Sportcentrum Sportiskola. Továbbra is kitart a hőség térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és csak kevés felhőre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet még mindig 35 fok fölött alakulhat. A reggelek enyhék lesznek, többnyire 19 és 21 fok közötti értékekkel. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hétvége közelettével már megnőhet a záporok és zivatarok kialakulásának esélye.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Négy, de inkább lassan mindjárt 5 perccel hagytuk el 9 órát. Jó reggelt kívánok, augusztus 6-án csütörtökön. Berták, Bettinák, szülinaposok, sok boldogságot, kedves ünnepeltek. 0620 55 55 155, ha közlekedési hír van, az is jöhet ugyanide. Nem sokára Martin Solveig, ebben az órában az Allianz Ethnic is hallható, de csak is a No Doubt után.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: A fél három, kopog a hajna, a fejembe már üvölt a zaj, a

Best FM a legjobb zenék. Két friss közlekedési hír, mindkettő az M5-ösről érkezett. A Röszke felé vezető oldalon Lajos Mize közelében portáltáblát helyeznek ki az új csomópont közelében. A belső sávot lezárták, 2-3 kilométeres előtte a dugó. Újhartyán előtt a Budapest felé vezető oldalon is dolgoznak. A 44-es kilométertől a 20-asig mozgó terelés mellett burkolatjeleket festenek a külső és a leálló sáv zárása mellett. Ott 1 kilométeres az araszoló kocsisor. Respect azoknak, akik a forróságban is dolgoznak odakint, és Respect a címe az Allianz Ethnic slágerének. Ez a folytatás itt a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék, a Spin Doctors 90-es slágerét poroltuk le, ez volt a Two Princes. A zenekar hangszereit viszont nem lepte be a por. A mai napig aktívak, legutóbb tavaly jelentettek meg új albumot, és ezzel turnéznak most per pillanat is az Amerikai Egyesült Államokban. Nyilván a legnagyobb slágereiket, így az imént is eljátsszák a koncerteken. Egy másik legendával folytatjuk, Barry White-hoz köthető a hangminta és az eredeti dal. You See the Trouble With Me, a Black Legend folytatja a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Justin Timberlake slágerével idézzük meg a 90-es és 2000-es éveket. Cry Me a River, sírj nekem egy folyót, de az is elég, ha pityereksz egy kis nyári záport, vagy egy kiadósabb zivatart, kedves időjárás. Remélem, hogy most már tényleg meghallgatja a kérésünket, és holnap ideér a hidegfront, ami enyhülést, egy-egy záport, zivatart is hozhat. Az enyhülés pedig azt jelenti, hogy a 40 fokhoz képest csak ilyen 34-35 lesz, de már ennek is örülünk, ugye?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Persze nem 100%, de az sem kizárt, hogy a Hidegfrontnak szól a Savage Garden 97-es slágere a következő órában. Az I Want You, Akarlak. A Fronthoz, amely remélhetőleg már úton van, és holnap tényleg ideér, és úton a címe a Kelemen Kabát bandalának is. Tartunk egy rövid szünetet, itt a vége a csütörtök reggelnek, de délelőtt sem maradunk kedvenc ezredfordulós slágereink nélkül. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A háziállatoknak is megterhelő a hőség. Folytatódik a szúnyoggyérítés a Tiszatónál. Egyre többen utaznak vonattal a Balatonra. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A háziállatok számára is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban. Rövid idő alatt hőkutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt főguta és eszmélet fesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, bemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítő függönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművel tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvízbiztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor vele is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segítve, hogy frissek és üdék maradjanak.
1: Megkezdődött a szúnyogok írtása 8 vármegye 43 településén az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint. A Tiszatónál is szükség van a szakemberek beavatkozására a vérszívók ellen. A tartós hőség miatt a folyók alacsony vízszintje következtében a megszokott élőhelyek kiszáradtak, ám az állandó vizek és a kertvárosi területek továbbra is kedveznek a rovarok szaporodásának. A szakhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy az inváziós fajok, például a tigris szúnyogok a ház körüli kis összegyűlt vizek is megtelepednek. A lakosság az esővízgyűjtők lefedésével és a pangó vizek megszüntetésével sokat tehet a védekezésért. Tovább nőtt a balatoni vonatok népszerűsége a nyári szezon első heteiben. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a helyjegyes járatok utasforgalma közel 5%-kal haladta meg a tavalyi adatokat. Az utasforgalom növekedésének egyik fő motorja a Szolnok érintésével közlekedő Csabai Tekergő Express vonat. Ennek a közvetlen járatnak az igénybevétele csaknem 30%-kal emelkedett a főszezon első hónapjában. A miniszter kiemelte, hogy a bicikliszállítás is jelentősen növekedett a balatoni vonalakon. Emellett az utasellátó szolgáltatásai iránt is nőtt a kereslet. A vasúttársaság azt javasolja a jászkunsági utazóknak, hogy a szabad helyek gyors fogyása miatt időben váltsák meg a menet és helyjegyeket. Továbbra is kitart a hőség térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és csak kevés felhőre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet még mindig 35 fok fölött alakulhat. A hétvége közelettével már megnőhet a záporok és zivatarok kialakulásának esélye. Ez a forróságot néhány fokkal mérsékelheti, de igazi lehűlés egyelőre nem valószínű.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó utat, jó munkát, kitartást kívánok a következő bő 24 órához, aztán ha minden igaz, már jobb lesz a helyzet. Augusztus 6-a van, csütörtök, Berta Bettina napja, sok boldogságot a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. Ebben az órában olyan nevekkel találkozhatunk, mint a Simply Red, Shaggy, a Magna Cum Laude, Sean Paul, az Atomic Kitten, vagy rögtön itt az óra elején Christina Milian, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, 4 perc elmúlt 10. Hello, Max Emlevente vagyok.
0: Best FM.

Ezt a fel a legjobb zenék. Maradunk mozgásban, és maradtam én is mozgásban. Kánikula ide, forróság oda, azért elővettem a bringát, és tekertem pár kilométert. Igaz, az emelkedőn a leglassabb gyalogos is leelőzött, sőt, nem kellett hozzá emelkedő sem. Szóval nem teljes gőzzel, csak mondjuk negyeddel, de azért jó volt bringázni. Maradunk mozgásban, a Five-val Keep on Moving a Best-en.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedés, M1 Budapest felé Tata térségében lassabb egy szakaszon a pálya. Ugyanez a helyzet az M3-ason, Vagnál mindkét oldalon, az M5-ösön Budapest felé az M0-ás csomópont előtt, és sajnos autó és kisteherautó ütközött frontálisan a 10-es főúton Pilisvörösvár és Piliscsaba között, teljes útzár van ott. Jó utat, óvatosan, ha a dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nálunk továbbra is forróság van, Párizsban viszont karnevál. A délelőtt utolsó órájában hozom a Dario G. slágerét, Carnaval de Paris, és zenél majd a 4-es Street is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, a friss hírek jönnek mindjárt, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Továbbra is üzemel az utolsó paksi turbina. Erdő és bozott tüzekkel küzdenek Szerbiában. A hőség ma még fokozódhat is idehaza. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Már 9 cm-re vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától. Jó hír az is, hogy eső várható az osztrák vízgyűjtőkön, közölte Facebook oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, a paksi turbina üzemel, ettől függetlenül a mai forró napon még nagy szükség lesz az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Veszélyben a kőrisfák, a kőrisrontó karcsú díszbogár két példányát még nyár elején fogták be szakemberek Beregsurány térségében. Azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gúcokat minél előbb azonosítsák. A korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébih növényegészségügyi osztály vezetője.
2: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállító szöveteit. A fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. A beteg fák körül fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, és a fa néhány éven belül teljesen elpusztul.
1: A Molnár Görényről készült alkotásokat vár a Herman Otto Intézet. Ez a fokozottan védett állat idén az évemlőse, ehhez kapcsolódik a pályázat. A felhívásra rajzokkal, képzőművészeti alkotásokkal, háromdimenziós művekkel lehet nevezni, több korosztályban, kizárólag digitális formában. Az alkotásokat szeptember végéig küldhetik be. A részletes kiírást a Herman Otto Intézet honlapján találják. Erdő és bozott tüzekkel küzd Szerbia. A lángok megfékezésére már helikoptereket is bevetettek a tűzoltók. A legnagyobb tűz a Vajdaság délkeleti részén, a Deliblati homokpuszta természetvédelmi területén pusztít. Itt ismét fellángolt a néhány nappal korábban már megfékezett tűz, és eddig mintegy 300 hektárnyi fenyőerdő égett le. Még tartja magát a kánikula, többnyire napos idő vár ránk, bár gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, zápor, zivatar viszont estig csak kevés helyen alakulhat ki. 36-42 fokig is felszökhet majd a hőmérséklet. Holnap már többfelé érezhetik a változást, erősödhet a szél, elszórtan záporok, zivatarok jöhetnek, és enyhül a nagy hőség. Hajnalban 17-25, délután többnyire 29-34 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM-ben a legjobb zenék. A brit duo a Charles and Eddie 1992-es debütáló albumának első kis lemezét indítom. A Would I Lie to You 6 országban vezette a slágerlistákat, 9 másikban pedig bekerült a top 5-be, az amerikai Billboard 100-on a 13. helyet ért el.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók. Baleset történt korábban a 10-es főúton Pilisvörösvár és Piliscsaba között, autó és kis teherautó ütközött frontálisan. A teljes útzár megszűnt, egy sávon megindult a forgalom. Dolgoznak az M0-áson, az M5-ös csomópontja után az M3-as felé vezető oldalon, a belső elválasztósávban kaszálnak, emiatt 3-4 kilométeres a torlódás most ott, és lassabb a haladás az M3-ason is Bag térségében mindkét oldalon. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Két szerintem nagyon hasonló hangkarakterű hölgy érkezik rögtön a hírek után. Egyikőjük énekel, őt Enesztésának hívják. Majoros Rita pedig hátveszi tőlem a stafétát a stúdióban. Szól nem sokára a Paid My Dues. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, találkozzunk holnap is. Mákszem Levente vagyok, hello!
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Szeptembertől kötelező a nyugtaadatszolgáltatás, többen meghaltak az éjjeli csapásokban Ukrajnában. Holnap kicsit enyhülhet a hőség. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Tetőzik ma a hőhullám, továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás. Holnap egy hideg front érkezhet, de ez csak elszórtan hozhat záport, zivatart, országos csapadék nem igazán várható. A kánikula átmenetileg hétvégére kissé mérséklődik. Részleteket az időjárásról híreink végén hallhatnak. Már 9 cm-re vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától. Jó hír az is, hogy eső várható az osztrák vízgyűjtőkön, közölte Facebook oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, a paksi turbina üzemel, ettől függetlenül a mai forró napon még nagy szükség lesz az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Hasonló üzenetet tett közzé oldalán a gazdasági és energetikai miniszter is. Kapitány István jelezte, az erőművek termelnek, az import biztosított. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Ez a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákra is vonatkozik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal türelmes lesz, év végéig nem büntet, hanem segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta rádiónknak Linczmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugta kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. A kézi nyugtákat érinti, és a számítógéppel előállított nyugtákat. Azt azért már most el lehet mondani, hogy a papírnyugták használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a 3 naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak. Ez az e-pénztárgép. Ez bárki ingyenesen letöltheti, csak egy okos telefon kell hozzá.
1: Ukrajnában 3 meghaltak, többen megsérültek éjjel az orosz támadásokban. Harkiv megyében egy családi házas övezetet ért dróncsapás. Légi támadásokban megrongálódott egy bevásárlóközpont, több üzlet, épület és autó is. Herszon közelében reggel dróncsapódott egy buszba, amelyen főleg munkába tartó helyiek utaztak. Többnyire napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel, estig csak néhány helyen alakulhat ki zápor, zivatar. Napközben 36-42 fokos forróság is lehet. Holnap már többfelé érezhetik a változást, erősödhet a szél, elszórtan záporok, zivatarok jöhetnek, és enyhül a nagy hőség. Délután többnyire 29-34 fok valószínű. Hétvégén aztán sok napsütés, szombaton itt-ott némi csapadék, és 29-35 fok ígérkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délutánt, kellemes napot kívánok mindenkinek, én Majros Rita vagyok. Ma is hoztam hűsítő dallamokat, úgyhogy a nagy forróságban tartsanak velem, és élvezzük együtt a 90-es, 2000-es évek legjobbjait, mint az Ace of Base és a Life is a Flower, vagy éppen Alex Gaudio és a Destination Calabria. Az órát Anastasia nyitja csodás hangjával, jön a Paid My Dues.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, csodás délutánt kívánok mindenkinek, jó kedvűt, jó hangulatút, még ebben a nagy forróságban is. Remélem, hogy éppen valamilyen hűs helyiségben hallgatják a Best FM leghűsítőbb zenéit, és remélem, hogy azzal, hogy sokszor kimondom azt, hogy hűs, már egy kicsit jobban érzik magukat. Én például egy picit ilyen mentolos tusfürdővel tusoltam ma, ez egy kicsit jobb, behűtött dinnyét reggeliztem. Hát ezekkel próbálom hűteni magam ebben a nagy melegben. Na, de önöktől is kérdezem, ha van jó kis hűsítő tipjük, és most már tényleg nem mondom ki többször, hogy hűs, szóval ha vannak tippjeik, írják meg 0620 55 55 155. Jönnek ide ma is az üzenetek, a közlekedési információk és majd a nap kérdésére is a válaszok, de előtte még a legjobb zenék jönnek, úgyhogy Animal Cannibals takarítónő érkezik hamarosan, most pedig a Topaz Millenniumával, New Millenniumával megy tovább a délután. Szép napot mindenkinek! What is fact? Reason for us to change.

It's time for change. For change.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is számítok önökre, nem csak a fülükre, hogy isteni zenéket hallgassanak velem, hanem az információikra is, hogyha járnak, kelnek az ország útjain, akár autóval, kamionnal, tényleg bármivel, és látnak valamit, van infójuk, megköszönöm, ha gondolnak rám, és a többi autózóra is, és elküldik az infót, vagy felhívnak a 0620 55 55 155-ös számon. Ma is erős a forgalom az M1-esen, a főváros felé Tata és Tatabánya között torlódás van. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás, Tatabányától Biatorbágyig pedig terelésben kell autózni, úgyhogy aki autóval van és Budapest a célja, ma is érdemes az átterelt belső sávot használnia. Az M3-ason Bagnál mindkét oldalon az elválasztó sáv korlátját javítják ma, ezért a 37-es kilométernél a belső sáv zárva is van. Az érintett szakaszon tartós munka folyik, ahol Budapest felé a 40-es és a 33-as kilométerek között a leálló sáv aszfaltozása miatt is szűkített sávokon lehet haladni. Így a munka mögött mindkét irányban 3 kilométert is meghaladta már a torlódást, mert ugye csak egy sáv járható. 0620 55 55 155 még egyszer a számunk, ha bárkinek van ma is útinfója. Megköszönöm, ha elküldi, jó utat és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt a folytatásban is mindenkinek, megérkeztük egy órához, van még pár percünk a legfrissebb hírekig, utána pedig a következő órában hozom majd a nap kérdését. Egy kicsit a randikat járjuk körül, de nem is akármilyen témában, úgyhogy mindenképpen tartsanak velem. 0-20-55-55-155, ez az SMS Viber is hívható telefonszámunk, ez pedig érdemes megjegyezni, ide várom a közlekedési infokat, és természetesen majd a következő órától a nap kérdésére is a válaszokat. Cserébe például hozok egy Spice Girls nótát. Mit szólnak a Spice Up Your Life-hoz? De itt lesz az Iri Mafia is a bónuszjátékkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Paksnál 4 centit emelkedett a Duna. Kritikus helyzetben vannak a hőség miatt a halgazdaságok. Egyelőre kitart a kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Tovább emelkedett a Duna vízszintje. Paksnál 24 óra alatt 4 cm-rel nőtt a vízállás a kormány összefoglalója szerint. Az atomerőmű utolsó turbinája a korábbi jelzések alapján stabilan működik. A Balaton szintje közben 1 cm-rel csökkent. Az átlag vízállás 54 centi volt az előző nap. A harmadfokú hőségriasztás továbbra is érvényben van. A mentőket egy nap alatt országosan 27 esetben riasztották a hőség okozta tünetek kapcsán. Az extrém magas hőmérséklet miatt 22 vasút, valamint 5 hévvonalon rendeltek el sebességkorlátozást. A MÁV tegnap csaknem 20 000 palack vizet osztott ki az utasoknak a főbb vasútállomásokon és autóbuszpályaudvarokon. Erdő és bozott tüzekhez szerdán 94 esetben vonultak ki a tűzoltók. Magyarország egész területén egyébként tűzgyújtási tilalom van érvényben. Kritikus helyzetbe kerültek a hazai hallgazdaságok a rendkívüli hőség és a hetek óta tartó aszály miatt. A vízhiány, az elpárolgás és a tavak kiszáradása már a halállományt veszélyezteti. A helyzetről Tim Meledét, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatóját kérdeztük.
2: Csapadék nem esett, sajnos a halastavak nem jutottak vízutánpótláshoz. Ennek okán most már rendkívüli elhullásokról is tudunk beszámolni országszerte, főleg a Dunántúli területeken, ami igencsak magas anyagi károkat okoz a gazdálkodók számára. Lesznek sajnos olyan halastavaink, amik el fognak lehetetlenülni, hiszen természetes vízbázisra jöttek létre. Itt a völgyzárógátos tavakról kell beszélni, ami, hogyha nem fog a klíma érdemben változni, már pedig azt látjuk, hogy nem változik, akkor el fognak lehetetlenülni középtávon is.
1: Élő adásban lőttek agyon egy TikTok sztárt Mexikóban. A több mint 500 000 követővel rendelkező influencer keddeste két barátjával egy gyors étterem elől közvetített. Ekkor két motoros hajtott oda hozzájuk, és egyikük közelről rálőtt. A népszerű tartalomgyártó a helyszínen meghalt, a tettesek elmenekültek, írta az Infostart. Azt egyelőre nem tudni, mi áll a gyilkosság hátterében. Többnyire napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel, estig csak néhány helyen alakulhat ki zápor, zivatar. Napközben 36-42 fokos forróság is lehet. Holnap már többfelé érezhetik a változást, erősödhet a szél, elszórtan záporok, zivatarok jöhetnek, és enyhül a nagy hőség. Délután többnyire 29-34 fok valószínű. Hétvégén aztán sok napsütés, szombaton itt-ott némi csapadék, és 29-35 fok ígérkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is a legjobb zenék. Itt a Best FM-en Spice Girls, Black Eyed Peas, Amy Winehouse, George Michael, Mary J. Blige. Csak néhány név a legjobbak közül. Én pedig Majoros Rita vagyok. Én nem énekelni fogok, hanem pörgetem ezeket az isteni slágereket. Hamarosan pedig a napkérdését is felteszem. Előtte Mikával indulunk. Jön a Grace Kelly.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Rádiózt a FM a legjobb zenék. Egy kis balatoni nyári hangulat, Szikora Róbert és a Valmár dalában, ez volt a Balatoni lány. Hát nagyon remélem, hogy vannak, akik éppen a Balaton parton hallgatják a Best FM-et. Egyenek helyettem is egy jó kis főtt kukoricát. Na de menjünk a nap kérdésével tovább, hiszen arra vagyok ma kíváncsi, hogy mi az a randi hely, amit semmiképpen nem ajánlanánk a barátainknak. Mi az a hely, ahova mondjuk első randira semmiképp nem érdemes vinni valakit. Sokan például azt mondják, hogy a mozi, mert hogy ott nem lehet beszélgetni egyáltalán. Én mondjuk szeretek moziba járni, akár az első randin is, de pont ezért nem vagyunk egyformák, és pont ezért jó ez a kérdés is, hogy ki hova semmiképp nem vinni a másikat első randira, vagy mit nem ajánlana a barátainak. Vagy, ha van kifejezetten olyan, amit nagyon ajánlanának, arra is kíváncsi vagyok. Szóval jöhetnek a pro és kontra randi helyek. Mik azok, amiket egyáltalán nem ajánlanának, és mik azok, amiket pedig igen, hogyha mondjuk első randiról van szó. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, akár a saját tapasztalatok is, mellé pedig egy kis No Doubt, Just a Girl, itt a Best FM-en. Legyen szép a napjuk!

0: Best FM a legjobb zenék. Kaptam Ricsitől egy üzenetet, hogy a Kerepesi úton baleset történt a keleti pályaudvarnál, úgyhogy ott kell Budapesten figyelni, illetve Anita írt, hogy a Krisztina körúton is baleset történt, méghozzá a déli pályaudvar után a Mikó utca felé. Nagyon köszönöm az infókat. Az M3-ason Bagnál a határ felé befejezték a munkavégzést a 37-es kilométernél. Van még egy ilyen infóm is. Az időközben kialakult 5 kilométeres torlódás már folyamatosan csökkent. Kenőben van, úgyhogy legalább egy jó hírem is van. 0620 55 55 155, ide pedig továbbra is várom az útinfókat. Bárki bármit lát az utakon, már jöhet is. Nagyon-nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Oké, mert túl vagyok az ebéden, de István elküldte nekem a mentás, citromos, öntetes, túró gombócát, és egyszerűen nem tudok másra gondolni, úgyhogy gyorsan-gyorsan inkább pörgetem a következő óra slágereit, és megpróbálok nem gondolni erre a túró gombócra. Egyébként István, ha elküldenéd a receptet, azt nagyon-nagyon megköszönném, egyszerűen fantasztikusan néz ki. Ha pedig valakinek van még jó kis nyári hűtsítő receptje, azt is nagyon várom. 0620-55-55-155 ide lehet küldeni, én pedig küldöm a legjobb zenéket a következő órában, hiszen mindjárt 2 óra jönnek a friss hírek, aztán a Desperado és a Táncolj! De itt lesz Sonic is a Sky-jal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. But come on.
2: Ready, girl? Come on. Let's do this, gang.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Érkezik a Dunán a kötelezettségeknek megfelelő vízmennyiség, erdő és bozót tüzek okoznak gondot, ma tetőzik a kánikula. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megkapja Magyarország a kötelezettségek alapján járó vízmennyiséget a Dunán, ezt a külügyminiszter közölte Facebook oldalán. Orbán Anita újra cáfolta a híreszteléseket, amelyek szerint szomszédaink lennének felelősek a Duna alacsony vízállásáért. A tárca vezető jelezte, telefonon egyeztetett az ügyben a szlovák környezetvédelmi miniszterrel. Tomás Csaraba azt ígérte, mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legtöbb víz érkezzen a Dunán Magyarországra, annak ellenére, hogy náluk is jelentős a vízhiány. Közben tovább emelkedett a Duna vízszintje. Paksnál 24 óra alatt 4 cm-rel nőtt a vízállás a kormány összefoglalója szerint. Az atomerőmű utolsó turbinája a korábbi jelzések szerint stabilan működik. A Balaton szintje közben 1 cm-rel csökkent, az átlag vízállás 54 cm volt az előző nap. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás. A mentőket egy nap alatt országosan 27 esetben riasztották a hőség okozta tünetek kapcsán. Az extrém magas hőmérséklet miatt 22 vasút, valamint 5 hívvonalon rendeltek el sebességkorlátozást. Erdő és bozót tüzekhez szerdán 94 esetben vonultak a tűzoltók. Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalom van érvényben. Tegnap egyébként ismét meleg rekordok dőltek meg. Az új országos napi legmagasabb maximum hőmérséklet 41,4 fok volt Budakalászon, az új fővárosi napi csúcs pedig 41,1 fok volt, ezt Újpesten mérték. Parkolóépítés közben találtak második világháborús repeszgránátot a Fejérvár megyei Kislángon. A majdnem 9 centis robbanó szerkezet miatt 50 méteres körzetben lezárták a területet. Ez egy orvosi rendelőt és mintegy 20 embert érintett. A gránátot majd egy kijelölt helyen semmisítik meg, közölte a Honvédség tűzszerész ügyelete. Mérgezett paradicsom miatt pusztulhatott el 15 elefánt Kenyában. A vizsgálatok azt mutatják, hogy ciánozott termést ettek. A gyanú szerint az Amboseli Nemzeti Park közelében lévő gazdaságok szándékosan mérgezik az állatokat termésük védelmében. Ma tetőzik a hőség, országszerte sok napsütésre számíthatunk, csak kevés gomoly felhő lehet az égen, néhol alakulhat ki zápor, zivatar. A Dunántúlon megélénkül a szél, és késő délutántól néhol meg is erősödik. A zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A csúcshőmérséklet általában 37 és 42 fok között valószínű. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, kicsit mérséklődik majd a meleg, és néhol zápor, zivatar felhőszakadás is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jelentem 2 óra is elmúlt, lassacskán 5 perccel megy tovább a jó hangulat, és ez a csütörtök délután. Jó már arról beszélni, hogy egyet alszunk is itt a péntek, na de azért a mai napra is tartogatok még isteni zenéket. Például olyanokat, amiket lehet ordítva énekelni. Oroszlán Szonyi és a Tape State Dal pont ilyen, de Sonic is indít, ez a Sky, szép napot!
0: Best FM, a legjobb zenék! Best FM.

Best FM a legjobb zené. Ki mit választana első randira, milyen helyet, és mi az, amit egyáltalán nem választana? Ma délután erre vagyok kíváncsi. Zoli azt írja, hogy moziba biztos, hogy nem vinne senkit első randira, mert 2 órán át egymás mellett csak ülnénk, mint a kukák, aztán még mindig nem tudnánk a másikról semmit. Niki első randira a bevásárló központot biztos, hogy kizárná, mert hogy olyan, mintha ügyeket intéznénk, és nem ismerkednénk, úgyhogy például egy olyan kávézó, ami egy nagy plázában van, nekem az sem lenne jó választás. Na de nézzünk egy másikat. Balázs azt írja, egy hangulatos kávézó a legjobb szerintem első randira, ha működik a kémia, ott lehet maradni akár órákig, vagy estére is lehet valami programot vagy hasonló programot szervezni. Nem is hangzik rosszul. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek még az első randis tippek, vagy éppen kontraérvek, hova nem vinnének senkit első randira, illetve hova igen. Na várom a válaszokat, közben pedig Robbie Williams-szel megy tovább a délután. 1998-ból érkezik a Millennium, az ezredforduló előtti várakozásról és az emberek akkori lelkiállapotáról szól ez a dal, legalábbis Robbie szerint, aztán mindenki azt hall bele, amit szeretne. Millennium, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Lalitól kaptam egy üzenetet, hogy továbbra is fennakadás van egy baleset miatt a keleti pályaudvarnál a Kerepesi úton, úgyhogy Budapesten erre kell, és ott egy kis fennakadásra számítani. Illetve azt az infót kaptam még, hogy az M6-os autópálya határ felé vezető oldalán a Dunaföldvári pihenőhely után egy kamion az árokba csúszott a 96-os kilométernél, a külső sávot le is zárták. Baleset történt az 55-ös főúton is Baja közelében, a 97-es kilométernél, emiatt irány váltakozva engedik az autókat. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom még az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: tekertem a szemem. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A háziállatoknak is megterhelő a hőség. Folytatódik a szúnyoggyérítés a Tiszatónál. Egyre többen utaznak vonattal a Balatonra. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 6-a van, csütörtök. A háziállatok számára is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt főguta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, belemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítő függönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok, pontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvíz biztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segít, hogy frissek és üdék maradjanak.
1: Megkezdődött a szúnyogok írtása 8 vármegye 43 településén az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint. A Tiszatónál is szükség van a szakemberek beavatkozására a vérszívók ellen. A tartós hőség miatt a folyók alacsony vízszintje következtében a megszokott élőhelyek kiszáradtak, ám az állandó vizek és a kertvárosi területek továbbra is kedveznek a rovarok szaporodásának. A szakhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy az inváziós fajok, például a tigris szúnyogok a ház körüli kis összegyűlt vizek is megtelepednek. A lakosság az esővízgyűjtők lefedésével és a pangó vizek megszüntetésével sokat tehet a védekezésért. Tovább nőtt a balatoni vonatok népszerűsége a nyári szezon első heteiben. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a helyjegyes járatok utasforgalma közel 5%-kal haladta meg a tavalyi adatokat. Az utasforgalom növekedésének egyik fő motorja a Szolnok érintésével közlekedő Csabai Tekergő Express vonat. Ennek a közvetlen járatnak az igénybevétele csaknem 30%-kal emelkedett a főszezon első hónapjában. A miniszter kiemelte, hogy a bicikliszállítás is jelentősen növekedett a balatoni vonalakon. Emellett az utasellátó szolgáltatása iránt is nőtt a kereslet. A tartós meleg miatt sokan utaznak a tóparti járatokon. A vasúttársaság ezért azt javasolja a jászkonsági utazóknak, hogy a szabad helyek gyors fogyása miatt időben váltsák meg a menet és helyjegyeket. Akcióban a fogyasztóvédelem. A nyári ellenőrzések alkalmával több hiányosságra is fényt derítettek. Az első hónapban csaknem 600 helyszínen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki, mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: A higiénikus kézmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újra melegítését nem megfelelően kezelték, fesztiválok és a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos. A strandbüféknél elsősorban higiéni problémák, takarítatlanság merült fel, műszaki hiányosságok, vagy a kézmosószerek hiánya. 15 vendéglátó egység működését ideglenesen fel kellett függeszteni, hiszen olyan higiéni problémák merültek fel, amelyek már a fogyaszt egészségét is veszik.
1: Ezüstérmet szerzett Tugyi Zétény a Bakuban megrendezett ifjúsági birkózó világbajnokságon. A Jászberényi Birkózó Klub tehetséges sportolója a szabadfogásúak 80 kg-os súlycsoportjában nyújtott kiemelkedő teljesítményt. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint a fiatal jászberényi versenyző magabiztos győzelmekkel menetelt az U17-es világesemény döntőjéig. Moldovai és egyiptomi ellenfelét is fölényes pontozással múlta felül, majd az elődöntőben hátrányból fordítva győzte le török riválisát. A fináléban végül kikapott iráni kihívójától, így a dobogó második fokára állhatott fel. A magyar válogatott az azeri fővárosban rendezett tornán összesen 2 ezüst és 3 bronzéremmel, valamint 4 ötödik helyezéssel zárta a szereplését. Eltűnt a helyi közösség összefogásával készült nyári báladísz Tiszainokán, írja a szoljon.hu. A tiszaparti település határában kihelyezett dekoráció mindössze 3 hétig díszítette a környéket, mielőtt egyetlen éjszaka alatt nyomtalanul elvitték. A szemtanúk beszámolója szerint a helyszínen megálló autóból kiszálló fiatalok a felnőttek utasítására szedték le a díszítés elemeit a szalmabálákról. Bár kisebb elemek korábban is tűntek már el, arra még nem volt példa, hogy a teljes összeállítást elvigyék. A helyi döntéshozók egyelőre nem tettek feljelentést a rendőrségen, mert bíznak benne, hogy az elkövetők megbánják tettüket és visszahozzák a közösségi munkával készült díszeket. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Az országos témavizsgálaton kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, a termékbemutatók. Közölte rádiónkkal Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi tereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben van a kisebb jártasság, mert az egyedülvédések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztó csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintette azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
1: Különleges, de veszélyes növény jelent meg az alcsi holttiszán Szolnoknál. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság a honlapján számolt be róla, hogy az Ázsiából származó indiai lótuszt valószínűleg szándékosan telepítették a vízbe. A növény invazív fajnak számít, gyorsan terjed és idővel kiszoríthatja az őshonos vízi növényeket. A vízügy felhívta a figyelmet arra, hogy természetes vizekbe tilos lótuszt telepíteni. Arra kérik a stég tulajdonosokat és a horgászokat, hogyha indiai lótuszt látnak az alcsi holtiszán, értesítsék a vízügyi igazgatóságot. A növény ellen a legfontosabb a gyors beavatkozás, mert később nagyon nehéz eltávolítani. Elkészült a Gyesev új Intercity flottájának első motorvonata, amelynek gyártásában a Stadler szolnoki üzeme is részt vett. A szoljon.hu-n olvasható, hogy a 11 új szerelvényből álló flotta első darabját a cég lengyelországi üzemében készítették el. A járművek tesztelése hamarosan megkezdődik. A szolnoki gyár fontos szerepet játszik a gyártásban. Az eddig elkészült mintegy 6000 Flirt kocsi szekrényből közel 4000-et nálunk készítettek. Az új vonatok a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon közlekednek majd. A teljes flotta 28 nyarára állhat szolgálatba. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés. Erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitás ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza. Mondta rádiónknak Barna Viktória, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
5: Kifejezetten azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték ezeket az edzés típusokat. Ezek labdajátékok voltak. A csontokat nagyon sok impulzus éri, folyamatos megállás, irányváltás, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton
1: A rendkívül alacsony vízállás miatt újra láthatóvá váltak a Tisza történelmi emlékei Szolnoknál. A szoljon.hu számolt be róla, hogy nemrég a folyón mínusz 302 cm-es vízállást mértek. Előbukkantak a Tisza híd közelében álló több mint 460 éves törökkori hídcölöpök. A régészek szerint azonban a mederben nem egyetlen híd maradványai találhatók, hanem négy különböző korszak fahídjainak cölöpjei rejtőznek. Továbbra is kitart a hőség térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és csak kevés felhőre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet még mindig 35 fok fölött alakulhat. A reggelek enyhék lesznek többnyire 19 és 21 fok közötti értékekkel. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hétvége közelettével már megnőhet a záporok és zivatarok kialakulásának esélye.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: És a stúdióban Fodor Attila, ezen a napon született Andy Warhol, Sulek Ágoston, Rúdugró, Catherine Hicks színésznő és Pót Diana műkorcsolyázó, 45-ben pedig ekkor dobják le az amerikai az atombombát Hiroshima-ra. Sokkal jobb dolgokkal folytatjuk. A Maroon 5 dala jön most, a Makes Me Wonder.
0: 102.4 West FM.

48 órában, de ez is csak átmeneti lesz. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap egy hideg front érkezik, ami miatt a napos időszakok mellett többször megnövekszik a felhőzet, záporok, zivatarok tarkítják majd a napot. Országos esőre nem lehet számítani, viszont jelentősebb zivatarok lokálisan kialakulhatnak. Az északi, északnyugati szél fog megélénkülni, holnap 34 fok lehet majd a csúcshőmérséklet. Szombaton a front mögött már frissebb lesz a hajnali levegő, napközben 32 fok körül várhatóak a csúcsok, sok napsütésre van kilátás, egy-egy zápor, zivatar még térségünkben előfordulhat a reggeli délelőtti órákban. Vasárnap napos időre készülhetünk csapadék nélkül, főleg a Dunántúlon élénkül meg majd a szél, a kora délutáni órákban 32 fok fölött lesznek a maximumok. És most úgy tűnik, hogy a jövő héten visszatérhet a tikasztó forróság 34-37 fok közötti hőmérsékletekkel, szikrázó napsütéssel, és úgy fest, hogy nagyobb mennyiségű csapadék ezt követően a jövő héten sem várható majd. A Tisza vízállása nem változott az elmúlt napokban, a Duna viszont néhány centiméterrel emelkedett az elmúlt egy-két napban, és ott várható további emelkedés is. A Tisza és a Tiszató hőmérséklete 26-28 fokos, a Balaton vize is most 27 fokos. A csütörtököt Ricky Martin és Meja közöse folytatja a Private Motion.

102.4 Best FM a legjobb zenék és programajánlatok. Csángó Fesztivál szerdától vasárnapig Jászberényben. A pénteki fellép este 8:30-tól a Magyar Banda, közreműködik a Jászsági Népi Együttes. Alföld Kupa Tour Kevén az Autocross Arénában szombaton 14 órától kezdődnek az időmérők, vasárnap pedig 8-tól a futamok. Poroszlón a Tisza Tavi Ökocentrumnál tartják szombaton 8-tól a Csöröge Fánk napot. A finomságok mellett lesznek ügyességi játékok és kézműves vásár. A 70-es, 80-as évek dalai hallhatók újra Újszászon a közösségi téren szombaton este 7-től Kis Attila Andor, Murcai Julika és Teréki Kata előadásában. Akikért a zene szól, emlékest az Égi Zenekar szolnoki tagjaiért a Burger Picnic 0. napján a Volt Camping területén augusztus 13-án. Fellépnek délután 4 után a Kékvirág Trió, a Molnár Gitár Band, a Hedgehogs, a Stranger Flock, a Corona, a Vacuum Cleaner, a Quintet, a Milfgrew, a Plebs többek között. Burger Picnic a Tisza Ligetben augusztus 14 és 15-én, pénteken majd fellép a New Level Empire, Manuel Majka, szombaton pedig Meninger, a Kowalski meg a Vega és Jude Law is többek között. Rékasi falu nap augusztus 14 és 15-én, 15-én a Kiszögi sportpályán már 7 órakor kezdődik a programsorozat, 15 órától látható az Operenciás Együttes gyermekműsora, majd fellép még az Abba Sisters és Szekeres Adrien is. Egy újabb angol siker a 102.4 Best FM-en, már szól is a Sugar Babes és az Overload.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Útszűkület van a 4-esen, Vecsésnél, a 21-es kilométernél. Az M44-esen, Kunszentmártonnál csomópontot építenek. Debrecennél a 33-as úton két ponton is kell figyelni, a 106-os és 108-as kilométereknél van sávlezárás. Az M5-ösön tart a csomópont építése a 73-as, 76-os kilométerek között. A Ceglédi szőlőknél karbantartást végeznek, Mezőtúron a Kossuth-Lajos utcán végeznek karbantartást ezekben a napokban. Káva és Pánt között félpályást lezárás mellett lehet autózni. Berekfürdő térségében az úthibákat javítják a 3401-esen. Abáczalók és Tiszadercs között aszfaltoznak. A 42-esen Püspökladányban a Szigeti soron van útszűkület. Tápió-Szentmárton több pontján is közmépítési munkálatok miatt kell jobban figyelni. Tiszaújfaluban közmépítési munkát végeznek, Tápió szelén a Rákóczi úton van útszűkület. Közmépítési munkálatok miatt kell útszűkületre készülni Kőrös tetétlen belterületén. A 42-esen autózva Püspökladány és Báránd, illetve Báránd és Földes között is útszűkület mellett lehet közlekedni. Útépítést végeznek Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly Monostora felé útépítés miatt van korlátozás. Gyomaendrőd és Dévaványa között karbantartást végeznek ebben a hónapban. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályást lezárás mellett lehet közlekedni. Útépítést végeznek Millértelep után Csataszök felé. Sophie B. Hawkins dala szól most Right Beside You.
1: A közlekedési hírek támogatója a DÁT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: Csomó felesleges dolgot, régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mintárom csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön. Lehet, hogy utána párom, mert máshogy látom ugyanazt, mint rég. De én nem félek úgy, mint már.
1: 102.4 A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: A háziállatoknak is megterhelő a hőség. Folytatódik a szúnyoggyérítés a Tiszatónál. Egyre többen utaznak vonattal a Balatonra. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 6-a van, csütörtök. A háziállatok számára is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
3: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt főguta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, belemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítőfüggönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvízbiztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy is ki vannak tikkadva, akkor vele is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segítve, hogy frissek és üdék maradjanak.
2: Megkezdődött a szúnyogok írtása 8 vármegye 43 településén az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint. A Tiszatónál is szükség van a szakemberek beavatkozására a vérszívók ellen. A tartós hőség miatt a folyók alacsony vízszintje következtében a megszokott élőhelyek kiszáradtak, ám az állandó vizek és a kertvárosi területek továbbra is kedveznek a rovarok szaporodásának. A szakhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy az inváziós fajok, például a tigris szúnyogok a ház körüli kis összegyűlt vizek is megtelepednek. A lakosság az esővízgyűjtők lefedésével és a pangóvizek megszüntetésével sokat tehet a védekezésért. Tovább nőtt a balatoni vonatok népszerűsége a nyári szezon első heteiben. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a helyjegyes járatok utasforgalma közel 5%-kal haladta meg a tavalyi adatokat. Az utasforgalom növekedésének egyik fő motorja a Szolnok érintésével közlekedő Csabai Tekergő Express vonat. Ennek a közvetlen járatnak az igénybevétele csaknem 30%-kal emelkedett a főszezon első hónapjában. A miniszter kiemelte, hogy a bicikliszállítás is jelentősen növekedett a balatoni vonalakon. Emellett az utasellátó szolgáltatása iránt is nőtt a kereslet. A tartós meleg miatt sokan utaznak a tóparti járatokon. A vasúttársaság ezért azt javasolja a jászkunsági utazóknak, hogy a szabad helyek gyors fogyása miatt időben váltsák meg a menet és helyjegyeket. Akcióban a fogyasztóvédelem. A nyári ellenőrzések alkalmával több hiányosságra is fényderítettek. Az első hónapban csaknem 600 helyszínen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki. Mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: A higiénikus kézmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újra melegítését nem megfelelően kezelték, fesztiválok és a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos. A strandbüféknél elsősorban higiéni problémák, takarítatlanság merült fel, műszaki hiányosságok, vagy a kézmosószerek hiánya. 15 vendéglátó egység működését ideglenesen fel kellett függeszteni, hiszen olyan higiéniai problémák merültek fel, amelyek már a fogyaszt egészségét is veszélyeztethették volna.
2: Ezüstérmet szerzett Tugyi Zétény a Bakuban megrendezett ifjúsági birkózó világbajnokságon. A Jászberényi Birkózó Klub tehetséges sportolója a szabadfogásúak 80 kg-os súlycsoportjában nyújtott kiemelkedő teljesítményt. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint a fiatal jászberényi versenyző magabiztos győzelmekkel menetelt az U17-es világesemény döntőjéig. Moldovai és egyiptomi ellenfelét is fölényes pontozással múlta felül, majd az elődöntőben hátrányból fordítva győzte le török riválisát. A fináléban végül kikapott iráni kihívójától, így a dobogó második fokára állhatott fel. A magyar válogatott az azeri fővárosban rendezett tornán összesen 2 ezüst és 3 bronzéremmel, valamint 4 ötödik helyezéssel zárta a szereplését. Eltűnt a helyi közösség összefogásával készült nyári báladísz Tiszainokán, írja a szoljon.hu. A tiszaparti település határában kihelyezett dekoráció mindössze 3 hétig díszítette a környéket, mielőtt egyetlen éjszaka alatt nyomtalanul elvitték. A szemtanúk beszámolója szerint a helyszínen megálló autóból kiszálló fiatalok a felnőttek utasítására szedték le a díszítés elemeit a szalmabálákról. Bár kisebb elemek korábban is tűntek már el, arra még nem volt példa, hogy a teljes összeállítást elvigyék. A helyi döntéshozók egyelőre nem tettek feljelentést a rendőrségen, mert bíznak benne, hogy az elkövetők megbánják tettüket és visszahozzák a közösségi munkával készült díszeket. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Az országos témavizsgálaton kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, a termékbemutatók. Közölte rádiónkkal Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
5: Azt tapasztaljuk mind az NKF-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi köröknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben van a kisebb jártasság, mert az egyedülvédések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztó csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
2: Különleges, de veszélyes növény jelent meg az Alcsi Holttiszán Szolnoknál. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatósága honlapján számolt be róla, hogy az Ázsiából származó indiai lótuszt valószínűleg szándékosan telepítették a vízbe. A növény invazív fajnak számít, gyorsan terjed és idővel kiszoríthatja az őshonos vízi növényeket. A vízügy felhívta a figyelmet arra, hogy természetes vizekbe tilos lótuszt telepíteni. Arra kérik a stég tulajdonosokat és a horgászokat, hogyha indiai lótuszt látnak az Alcsi Holttiszán, értesítsék a vízügyi igazgatóságot. A növény ellen a legfontosabb a gyors beavatkozás, mert később nagyon nehéz eltávolítani. Elkészült a Gyesev új Intercity flottájának első motorvonata, amelynek gyártásában a Stadler szolnoki üzeme is részt vett. A szoljon.hu-n olvasható, hogy a 11 új szerelvényből álló flotta első darabját a cég lengyelországi üzemében készítették el. A járművek tesztelése hamarosan megkezdődik. A szolnoki gyár fontos szerepet játszik a gyártásban. Az eddig elkészült mintegy 6000 Flirt kocsi szekrényből közel 4000-et nálunk készítettek. Az új vonatok a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon közlekednek majd. A teljes flotta 28 nyarára állhat szolgálatba. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés. Erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitás ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza. Mondta rádiónknak Barna Viktória, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
6: Kifejezetten azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték ezeket az edzés típusokat. Ezek labdajátékok voltak. A csontokat nagyon sok impulzus éri, folyamatos megállás, irányváltás, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességjegyzés.
2: A rendkívül alacsony vízállás miatt újra láthatóvá váltak a Tisza történelmi emlékei Szolnoknál. A szoljon.hu számolt be róla, hogy nemrég a folyón mínusz 302 cm-es vízállást mértek. Előbukkantak a Tisza híd közelében álló több mint 460 éves törökkori hídcölöpök. A régészek szerint azonban a mederben nem egyetlen híd maradványai találhatók, hanem négy különböző korszak fahídjainak cölöpjei rejtőznek. Továbbra is kitart a hőség térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és csak kevés felhőre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet még mindig 35 fok fölött alakulhat. A reggelek enyhék lesznek többnyire 19 és 21 fok közötti értékekkel. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hétvége közelettével már megnőhet a záporok és zivatarok kialakulásának esélye.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Én pedig Fodor Attila vagyok, boldog szülinapot Balázs Klár énekesnőnek, és ezen a napon született Jerry Halliwell is, a korábbi Spice Girls. 96-ban már vezetik a listát, 99-ben pedig már szólóban jut el az angol lista élére, ami Chico Latinoval. Most azonban Eminem következik.
1: 102.4 West FM.

Érkezhet egy kis felfrissülés a következő 24-48 órában, de ez is csak átmeneti lesz. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap egy hideg front érkezik, ami miatt a napos időszakok mellett többször megnövekszik a felhőzet, záporok, zivatarok tarkítják majd a napot. Országos esőre nem lehet számítani, viszont jelentősebb zivatarok lokálisan kialakulhatnak. Az északi, észak-nyugati szél fog megélénkülni, holnap 34 fok lehet majd a csúcshőmérséklet. Szombaton a front mögött már frissebb lesz a hajnali levegő, napközben 32 fok körül várhatóak a csúcsok, sok napsütése van kilátás, egy-egy zápor, zivatar még térségünkben előfordulhat a reggeli délelőtti órákban. Vasárnap napos időre készülhetünk csapadék nélkül, főleg a Dunántúlon élénkül meg majd a szél, a kora délutáni órákban 32 fok fölött lesznek a maximumok. És most úgy tűnik, hogy a jövő héten visszatérhet a tikasztó forróság 34-37 fok közötti hőmérsékletekkel, szikrázó napsütéssel, és úgy fest, hogy nagyobb mennyiségű csapadék ezt követően a jövő héten sem várható majd. A Tisza vízállása nem változott az elmúlt napokban, a Duna viszont néhány centiméterrel emel.

emelkedett az elmúlt 1-2 napban, és ott várható további emelkedés is. A Tisza és a Tiszató hőmérséklete 26-28 fokos, a Balaton vize is most 27 fokos. Az egyslágeres Muni Love is becsatlakozott ebbe a feldolgozásba, szól a Saturday a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék és programajánlatok. Csángó Fesztivál szerdától vasárnapig Jászberényben. A pénteki fellép este 8:30-tól a Magyar Banda, közreműködik a Jászsági Népi Együttes. Alföld Kupa Tourkevén az Autocross arénában szombaton 14 órától kezdődnek az időmérők, vasárnap pedig 8-tól a futamok. Poroszlón a Tisza-tavi ökocentrumnál tartják szombaton 8-tól a Csörögefánk napot. A finomságok mellett lesznek ügyességi játékok és kézműves vásár. A 70-es, 80-as évek dalai hallhatók újra Újszászon a közösségi téren, szombaton este 7-től Kis Attila Andor, Murcai Julika és Teréki Kata előadásában. Akikért a zene szól, emlékest az Égi Zenekar szolnoki tagjaiért a Burger Picnic 0. napján a Volt Camping területén augusztus 13-án. Fellépnek délután 4 után a Kékvirág Trió, a Molnár Gitár Band, a Hedgehogs, a Stranger Flock, a Corona, a Vacuum Cleaner, a Quintet, a Milfgrew, a Plebs többek között. Burger Picnic a Tiszaligetben augusztus 14 és 15-én, pénteken majd fellép a New Level Empire, Manuel Majka, szombaton pedig Menninger, a Kowalski meg a Vega és Jude Law is többek között. Rékasi falu nap augusztus 14 és 15-én, 15-én a Kiszögi sportpályán már 7 órakor kezdődik a programsorozat, 15 órától látható az Operenciás Együttes gyermekműsora, majd fellép még az Abba Sisters és Szekeres Adrien is. Bájalex és a Slep folytatja a csütörtököt, szól az Emlékszem a legjobb zenék között.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Útszűkületen a 4-esen, Vecsésnél, a 21-es kilométernél. Az M44-esen, Kunszentmártonnál csomópontot építenek. Debrecennél a 33-as úton két ponton is kell figyelni, a 106-os és 108-as kilométereknél van sávlezárás. Az M5-ösön tart a csomópont építése a 73-as, 76-os kilométerek között. A ceglédi szőlőknél karbantartást végeznek, Mezőtúron a Kossuth-Lajos utcán végeznek karbantartást ezekben a napokban. Káva és Pánt között félpályást lezárás mellett lehet autózni. Berekfürdő térségében az úthibákat javítják a 3401-esen. Abáczalók és Tiszadercs között aszfaltoznak. A 42-esen Püspökladányban a Szigeti soron van útszűkület. Tápió-Szentmárton több pontján is közmépítési munkálatok miatt kell jobban figyelni. Tiszaújfaluban közmépítési munkát végeznek, Tápió szelén a Rákóczi úton van útszűkület. Közmépítési munkálatok miatt kell útszűkületre készülni, Kőrös tetétlen belterületén. A 42-esen autózva Püspökladány és Báránd, illetve Báránd és Földes között is útszűkület mellett lehet közlekedni. Útépítést végeznek Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly Monostora felé útépítés miatt van korlátozás. Gyomaendrőd és Dévaványa között karbantartást végeznek ebben a hónapban. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályást lezárás mellett lehet közlekedni. Útépítést végeznek Millértelep után Csataszök felé. A 2000-es évek elejé és egy kis

0: a 90-es és 2000-es évek felmérhetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: A házi állatoknak is megterhelő a hőség. Folytatódik a szúnyoggérítés a Tiszatónál. Egyre többen utaznak vonattal a Balatonra. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 6-a van, csütörtök. A házi állatok számára is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt főguta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, belmegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítő függönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművel tartott állatok, pontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvízbiztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segítve, hogy frissek és üdék maradjanak.
1: Megkezdődött a szúnyogok írtása 8 vármegye 43 településén az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint. A Tiszatónál is szükség van a szakemberek beavatkozására a vérszívók ellen. A tartós hőség miatt a folyók alacsony vízszintje következtében a megszokott élőhelyek kiszáradtak, ám az állandó vizek és a kertvárosi területek továbbra is kedveznek a rovarok szaporodásának. A szakhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy az inváziós fajok, például a tigris szúnyogok a ház körüli kis összegyűlt vizek is megtelepednek. A lakosság az esővízgyűjtők lefedésével és a pangó vizek megszüntetésével sokat tehet a védekezésért. Tovább nőtt a balatoni vonatok népszerűsége a nyári szezon első heteiben. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a helyjegyes járatok utasforgalma közel 5%-kal haladta meg a tavalyi adatokat. Az utasforgalom növekedésének egyik fő motorja a Szolnok érintésével közlekedő Csabai Tekergő Express vonat. Ennek a közvetlen járatnak az igénybevétele csak nem 30%-kal emelkedett a főszezon első hónapjában. A miniszter kiemelte, hogy a bicikliszállítás is jelentősen növekedett a balatoni vonalakon. Emellett az utasellátó szolgáltatása iránt is nőtt a kereslet. A tartós meleg miatt sokan utaznak a tóparti járatokon. A vasúttársaság ezért azt javasolja a jászkunsági utazóknak, hogy a szabad helyek gyors fogyása miatt időben váltsák meg a menet és helyjegyeket. Akcióban a fogyasztóvédelem. A nyári ellenőrzések alkalmával több hiányosságra is fényderítettek. Az első hónapban csaknem 600 helyszínen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: A higiénikus közmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újra melegítését nem megfelelően kezelték, fesztiválok és a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos. A strandbüféknél elsősorban higiéni problémák, takarítatlanság merült fel, műszaki hiányosságok, vagy a kézmosószerek hiánya. 15 vendéglátó egység működését ideglenesen fel kellett függeszteni, hiszen olyan higiéni problémák merültek fel, amelyek már a fogyaszt egészségét is veszélyeztethették volna.
1: Ezüstérmet szerzett Tugyi Zétény a Bakuban megrendezett ifjúsági birkózó világbajnokságon. A Jászberényi Birkózó Klub tehetséges sportolója a szabadfogásúak 80 kg-os súlycsoportjában nyújtott kiemelkedő teljesítményt. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint a fiatal jászberényi versenyző magabiztos győzelmekkel menetelt az U17-es világesemény döntőjéig. Moldovai és egyiptomi ellenfelét is fölényes pontozással múlta felül, majd az elődöntőben hátrányból fordítva győzte le török riválisát. A fináléban végül kikapott iráni kihívójától, így a dobogó második fokára állhatott fel. A magyar válogatott az azeri fővárosban rendezett tornán összesen 2 ezüst és 3 bronzéremmel, valamint 4 ötödik helyezéssel zárta a szereplését. Eltűnt a helyi közösség összefogásával készült nyári báladísz Tiszainokán, írja a szoljon.hu. A tiszaparti település határában kihelyezett dekoráció mindössze 3 hétig díszítette a környéket, mielőtt egyetlen éjszaka alatt nyomtalanul elvitték. A szemtanúk beszámolója szerint a helyszínen megálló autóból kiszálló fiatalok a felnőttek utasítására szedték le a díszítés elemeit a szalmabálákról. Bár kisebb elemek korábban is tűntek már el, arra még nem volt példa, hogy a teljes összeállítást elvigyék. A helyi döntéshozók egyelőre nem tettek feljelentést a rendőrségen, mert bíznak benne, hogy az elkövetők megbánják tettüket és visszahozzák a közösségi munkával készült díszeket. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Az országos témavizsgálaton kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, a termékbemutatók. Közölte rádiónkkal Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi köröknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben van a kisebb jártasság, valamint az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztó csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
1: Különleges, de veszélyes növény jelent meg az Alcsi Holt Tiszán Szolnoknál. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság a honlapján számolt be róla, hogy az Ázsiából származó indiai lótuszt valószínűleg szándékosan telepítették a vízbe. A növény invazív fajnak számít, gyorsan terjed és idővel kiszoríthatja az őshonos vízi növényeket. A vízügy felhívta a figyelmet arra, hogy természetes vizekbe tilos lótuszt telepíteni. Arra kérik a stég tulajdonosokat és a horgászokat, hogyha indiai lótuszt látnak az Alcsi Holtiszán, értesítsék a vízügyi igazgatóságot. A növény ellen a legfontosabb a gyors beavatkozás, mert később nagyon nehéz eltávolítani. Elkészült a Gyesev új Intercity flottájának első motorvonata, amelynek gyártásában a Stadler szolnoki üzeme is részt vett. A szoljon.hu-n olvasható, hogy a 11 új szerelvényből álló flotta első darabját a cég lengyelországi üzemében készítették el. A járművek tesztelése hamarosan megkezdődik. A szolnoki gyár fontos szerepet játszik a gyártásban. Az eddig elkészült mintegy 6000 Flirt kocsi szekrényből közel 4000-et nálunk készítettek. Az új vonatok a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon közlekednek majd. A teljes flotta 28 nyarára állhat szolgálatba. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés. Erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitás ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza. Mondta rádiónknak Barna Viktória, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
5: Kifejezetten azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték ezeket az edzéstípusokat. Ezek labdajátékok voltak. A csontokat nagyon sok impulzus éri, folyamatos megállás, irányváltás, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességi edzés.
1: A rendkívül alacsony vízállás miatt újra láthatóvá váltak a Tisza történelmi emlékei Szolnoknál. A szoljon.hu számolt be róla, hogy nemrég a folyón mínusz 302 cm-es vízállást mértek. Előbukkantak a Tisza híd közelében álló több mint 460 éves törökkori hídcölöpök. A régészek szerint azonban a mederben nem egyetlen híd maradványai találhatók, hanem négy különböző korszak fahídjainak cölöpjei rejtőznek. Továbbra is kitart a hőség térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és csak kevés felhőre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet még mindig 35 fok fölött alakulhat. A reggelek enyhék lesznek többnyire 19 és 21 fok közötti értékekkel. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hétvége közelettével már megnőhet a záporok és zivatarok kialakulásának esélye.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: 74-ben ilyenkor az amerikai listát az Eurovíziós dalverseny győztese, az ABBA vezeti, és a győztes dal a Waterloo. 88-ban pedig ugyancsak ezen a versenyen Dublinban, svájci színekben indult el Celine Dion és nyert is. Most viszont mi nyerünk egy jó zenét, Chaclet Puma, Always and Forever.
0: 102.4 West FM.

tűnik, hogy a jövő héten visszatérhet a tikasztó forróság 34-37 fok közötti hőmérsékletekkel, szikrázó napsütéssel, és úgy fest, hogy nagyobb mennyiségű csapadék ezt követően a jövő héten sem várható majd. A Tisza vízállása nem változott az elmúlt napokban, a Duna viszont néhány centiméterrel emelkedett az elmúlt egy-két napban, és ott várható további emelkedés is. A Tisza és a Tiszató hőmérséklete 26-28 fokos, a Balaton vize is most 27 fokos. A 70-es években már siker volt a dal, akkor Lionel Richie énekelte a Commodoresban, most a Fade No More következik az Easy-vel.

102.4 Best FM legjobb zenék és programajánlatok. Csángó Fesztivál szerdától vasárnapig Jászberényben. A pénteki fellépő este 8:30-tól a Magyar Banda, közreműködik a Jászsági Népi Együttes. Alföld Kupa Tour Kevén az Autocross Arénában szombaton 14 órától kezdődnek az időmérők, vasárnap pedig 8-tól a futamok. Poroszlón a Tisza-Tavi Ökocentrumnál tartják szombaton 8-tól a Csörögefánk napot. A finomságok mellett lesznek ügyességi játékok és kézműves vásár. A 70-es, 80-as évek dalai hallhatók újra Újszászon a közösségi téren szombaton este 7-től Kis Attila Andor, Murcai Julika és Teréki Kata előadásában. Akikért a zene szól, emlékest az Égi Zenekar szolnoki tagjaiért a Burger Picnic 0. napján a Volt Camping területén augusztus 13-án. Fellépnek délután 4 után a Kék Virág Trió, a Molnár Gitár Band, a Hedgehogs, a Stranger Flock, a Corona, a Vacuum Cleaner, a Quintet, a Milfgrew, a Plebs többek között. Burger Picnic a Tisza Ligetben augusztus 14 és 15-én, pénteken majd fellép a New Level Empire, Manuel Majka, szombaton pedig Meninger, a Kowalski meg a Vega és Judlo is többek között. Rékasi falu nap augusztus 14 és 15-én, 15-én a Kiszögi sportpályán már 7 órakor kezdődik a programsorozat, 15 órától látható az Operenciás Együttes gyermekműsora, majd fellép még az Abba Sisters és Szekeres Adrien is.

0: is all we need. 102.4 Best FM, a legjobb zenék. Útszűkület van a 4-esen, Vecsésnél, a 21-es kilométernél. Az M44-esen, Kunszentmártonnál csomópontot építenek. Debrecennél a 33-as úton két ponton is kell figyelni, a 106-os és 108-as kilométereknél van sávlezárás. Az M5-ösön tart a csomópont építése a 73-as, 76-os kilométerek között. A ceglédi szőlőknél karbantartást végeznek, Mezőtúron a Kossuth-Lajos utcán végeznek karbantartást ezekben a napokban. Káva és Pánt között félpályást lezárás mellett lehet autózni. Berekfürdő térségében az úthibákat javítják a 3401-esen. A Bácsalók és Tiszadercs között aszfaltoznak. A 42-esen Püspökladányban a Szigeti soron van útszűkület. Tápió-Szentmárton több pontján is közműépítési munkálatok miatt kell jobban figyelni. Tiszaújfaluban közműépítési munkát végeznek, Tápió szelén a Rákóczi úton van útszűkület. Közműépítési munkálatok miatt kell útszűkületre készülni, Kőrös tetétlen belterületén. A 42-esen autózva Püspökladány és Báránd, illetve Báránd és Földes között is útszűkület mellett lehet közlekedni. Útépítést végeznek Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly Monostora felé útépítés miatt van korlátozás. Gyomaendrőd és Dévaványa között karbantartást végeznek ebben a hónapban. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályást lezárás mellett lehet közlekedni. Útépítést végeznek Millértelep után Csataszök felé. Csán élő koncertje augusztus 19-én Abonyban látható majd. Most az egyik legjobbja szól, a Mindenki valakié. Én meg majd érkezem holnap. Fodor Attila vagyok, Best FM-es csütörtököt.
1: Na gyerünk!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Szombattól pár fokkal enyhül a forróság, tovább emelkedhet a Duna vízszintje, halálos tűz történt Baranyában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szombattól enyhül a forróság, a hőségriasztás viszont akkor is marad, de másodfokúra mérsékli az országos tiszti főorvos. Ez jövő kedd éjfélig marad majd érvényben. Továbbra is fontos, hogy tartsuk be az óvintézkedéseket a kánikulában, a tartós meleg ugyanis megviseli a szervezetet. Igyunk elég folyadékot, főképp vizet, és ne csak akkor, ha szomjúságot érzünk. A legmelegebb órákban ne legyünk napon, és figyeljünk kiemelten az egyedül élő idős rokonainkra, ismerőseinkre. Elerett az eső a Duna vízgyűjtőin Ausztriában, esély mutatkozik a vízszint emelkedésre, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A legfrissebb előrejelzések szerint holnap akár számottevő csapadék is eshet az Inn, a Traun és az Enz folyók vízgyűjtőin. Ha ez megtörténik, az már néhány deciméteres emelkedést is okozhat a Duna magyarországi szakaszán. Halálos tűzeset történt a Pécs közeli Cserkúton. A baranyai településen egy hétvégi ház gyulladt ki. Égett az aljnövényzet és az összehordott szemét is. A lángok gyorsan terjedtek, de sikerült megfékezni őket, írja a katasztrófa védelem. A tűzoltók a házban találtak rá a holttestre. Arra is figyelmeztet a hatóság, hogy országos tűzgyújtási tilalom van, már a legkisebb szikra is tragédiához vezethet. Ezért senki ne dobjon el égő cigarettacsikket, ne hagyjon üveget vagy más hulladékot a természetben, és a tűzgyújtási tilalom idején sehol se gyújtson tüzet. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni, ez a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákra is vonatkozik. A NAV türelmes lesz, évvégéig nem büntet, hanem segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugdíj kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. A papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a 3 naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak. Ez az e-pénztárgép.
1: Ma tetőzik a hőség, országszerte sok napsütésre számíthatunk, csak kevés gomoly felhő lehet az égen, néhol alakulhat ki zápor, zivatar. A Dunántúlon megélénkül a szél, és késő délutántól néhol meg is erősödik. A zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A csúcshőmérséklet általában 37 és 42 fok között valószínű. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, kicsit mérséklődik majd a meleg, és néhol zápor, zivatar, felhőszakadás is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: A 90-es és a 2000-es évek legnagyobb dance himnuszait 2 órás mixbe belesűríteni képtelenség, úgyhogy micsoda mázni, hogy hétről hétre a csütörtök az mindig erről szól itt nálunk. Legalábbis a Night Shift első 120 perce, 6-7-ig ilyen White Boy, héttől csütörtök itt az dancünk DJ Miller a lemezjátszók mögött.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here. I've been

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak a lemezjátszóknál. White Boy.
1: Mindig egy picit emlékeztetni kell benneteket arra, hogy a Viber falunkra 0655555-re videók is jönnek ám, meg fotók. Nyugodtan elküldhetitek nekünk, hogy éppen hol hallgatjátok a Night Shift-et, jó? Egész nyugodtan. Persze lehet csak rövid szöveges üzenetet is írni, de azt megtehetitek SMS formájában is ugyanerre a telefonszámra 0620 55 55 155, meg még e-maileket is várunk sok szeretettel info@bestfmbudapest.hu, és persze Messengeren keresztül is, meg Instán keresztül is elértek minket, hogyha már be vagyunk tetszikevel, lájkolva, szívecskézve, Best FM Rádió Magyarország Facebookon is, és Instán is, így találtok meg.

öttel emelkedett megint azon mixek száma, amelyeket vissza lehet hallgatni a Mixcloud profilomon. 155 mix ott van, elérhető tracklistával együtt, mixcloud.com/DJ Whiteboy. Ezt tessék keresni. Are you ready?

might be.

0: Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Még egy órán keresztül jönnek a legnagyobb dance himnuszok a 90-es és a 2000-es évekből, úgyhogy imivel gyorsan helyet cserélünk, pár perc, meg nagyon-nagyon rövid kell szusztanásnyi pihenő után. Innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Esik az eső a Duna vízgyűjtőjén Ausztriában. Halálos tűzeset történt Baranyában. Megválasztották az év strandételét. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elerett az eső a Duna vízgyűjtőin Ausztriában, esély mutatkozik a vízszint emelkedésre, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A legfrissebb előrejelzések szerint holnap akár számottevő csapadék is eshet az Inn, a Traun és az Enz folyók vízgyűjtőin. Ha ez megtörténik, az már néhány deciméteres emelkedést is okozhat a Duna magyarországi szakaszán. Halálos tűzeset történt a Pécs közeli Cserkúton. A baranyai településen egy hétvégi ház gyulladt ki. Égett az aljnövényzet és az összehordott szemét is. A lángok gyorsan terjedtek, de sikerült megfékezni őket, írja a katasztrófavédelem. A tűzoltók a házban találtak rá a holttestre. Arra is figyelmeztet a hatóság, hogy országos tűzgyújtási tilalom van, már a legkisebb szikra is tragédiához vezethet. Ezért senki ne dobjon el égő cigarettacsikket, ne hagyjon üveget vagy más hulladékot a természetben, és a tűzgyújtási tilalom idején sehol se gyújtson tüzet. Parkolóépítés közben találtak második világháborús repeszgránátot a Fehérvár megyei Kislángon. A majdnem 9 centis robbanó szerkezet miatt 50 méteres körzetben lezárták a területet. Ez egy orvosi rendelőt és mintegy 20 embert érintett. A gránátot majd egy kijelölt helyen semmisítik meg, közölte a Honvédség tűzszerész ügyelete. Hiányzik a víz hőmérséklet kiegyenlítő hatása a talajból, ez is fokozza a forróságot, és emiatt száradnak el a kapás növények a szántóföldeken, írja agrometeorológiai jelentésében a Hungaromet. Az elmúlt 10 napban alig esett csapadék, az is csak lokálisan, az Alföldön pedig egy hónap alatt kevesebb, mint 5 mm eső esett. Az ország nagy részén kritikusan száraz a talaj, a súlyos mezőgazdasági asztály tovább romlott. Változásra most úgy tűnik, hogy legfeljebb augusztus végén lehet számítani. Friss pisztránkonzerv lett az idei strandétel, egy fonyódligeti újítás nyert bisztró kategóriában a balatoni körrendezvényén. Az év balatoni stranddeszertjének egy gyenesdiási édességet választottak, amely egyesíti a palacsintát és a mákos gubát. A legjobb büféétel címet pedig a Siófok szabadi fürdői tepertős kürtős mártogatók svitte el. Marad a derült idő, csak kevés felhő lehet az égen, főként a középső ország részben lehetnek borultabb vidékek, hajnalban pedig északnyugatra is vastagabb felhőtömbök érkeznek. Az éjszaka folyamán 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Holnap már enyhül a hőség, de általában több órás napsütésre számíthatunk, délután lehetnek erősen felhős időszakok. Elszórtan alakul ki zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is, 30-35 fok között alakulnak a csúcsok pénteken.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel.

Best FM. A legjobb zenék mixben.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: When I met you in the summer.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Meleg és szélrekord is született ma. Szombattól már csak másodfokú hőségriasztás lesz. Megválasztották az év strandételét. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Újabb meleg rekordok dőltek meg ma. Az új országos napi csúcsot Kiskunfélegyházán mérték 41,8 Celsius fokot. Ma megszületett az új abszolút fővárosi meleg rekord is. Újpest állomáson 41,6 Celsius fokot mértek. A Kékestetőn sem volt még soha ilyen meleg, 32,1 fok volt. Egy zivatar napi szélrekordot is hozott, méghozzá Szolnokon, óránként 113 kilométeres széllökést rögzítettek. Szombattól enyhül a forróság, a hőségriasztás viszont akkor is marad, de másodfokúra mérsékli az országos tiszti főorvos. Ez jövő kedd éjfélig marad majd érvényben. Továbbra is fontos, hogy tartsuk be az óvintézkedéseket a kánikulában. A tartós meleg ugyanis megviseli a szervezetet. Igyunk elég folyadékot, főképp vizet, és ne csak akkor, ha szomjúságot érzünk. A legmelegebb órákban ne legyünk napon, és figyeljünk kiemelten az egyedül élő idős rokonainkra, ismerőseinkre. Veszélyben a kőrisfák. A kőrisrontó karcsú díszbogár két példányát még nyár elején fogták be a szakemberek Beregsurány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, a korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébih növényegészségügyi osztályvezetője.
2: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállítószöveteit. A fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. Fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, csak a fa néhány éven belül teljesen elpusztul.
1: Friss pisztránkonzerv lett az idei strandétel, egy fonyódligeti újítás nyert bisztró kategóriában a balatoni körrendezvényén. Az év balatoni stranddeszertjének egy gyenesdiási édességet választottak, amely egyesíti a palacsintát és a mákos gubát. A legjobb büfétel címet pedig a Siófok szabadi fürdői tepertős kürtős mártogatós vitt el. Marad a derült idő, csak kevés felhő lehet az égen, főként a középső ország részben lehetnek borultabb vidékek, hajnalban pedig északnyugatra is vastagabb felhőtömbök érkeznek. Az éjszaka folyamán 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Holnap már enyhül a hőség, de általában több órás napsütésre számíthatunk, délután lehetnek erősen felhős időszakok. Elszórtan alakul ki zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is, 30-35 fok között alakulnak a csúcsok pénteken.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ha valaki még nem futott volna bele abba a kis rész videóba a YouTube-on, ahogy Justin Timberlake elmeséli, hogy hogyan is született a Sexy Back a stúdióban, gyakorlatilag spontán 20 perc alatt, érdemes rá keresnie. Ezzel a dallal indítjuk a következő órát, ahol továbbra is a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei szólnak majd.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

látták egy nappal arrébb, hogy mikor jön már végre az enyhülés. Most tényleg úgy néz ki, hogy holnap itt lesz. 35 fokos nappali maximum, ami mondjuk a mai 40-41-hez képest tényleg enyhülés. Zápor, zivatar és hideg front. Szóval csőstül kapjuk az enyhülést, de azt hiszem, hogy ez most már ennyi napkánikulabb.

0: Best of all.
1: Nekem fennék a most érkező dal eredeti Stevie Wonder-féle verziója, azt a címet viseli, hogy Another Star, vagyis egy másik csillag, ami portugálul úgy hangoznék, hogy Outra Estrela, de úgy ritmikailag nem jött volna ki, úgyhogy ezért a csillag helyett lett egy másik hely. Outro lugar, jön Salome de Bahia, itt a Best of.

Vesztapom a legjobb zenék, duettek híres emberekkel, más híres előadók dalait előadva. Ez volt Tom Jones 1999-es Reload című albumának koncepciója. Erről jön most a Burning Down the House, a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Esik a Duna ausztriai vízgyűjtőjén. Több megyében pusztított tarló, erdő és bozót tűz, súlyos a mezőgazdasági asszály. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Már 11 cm-rel emelkedett a Duna vízszintje múlt vasárnap óta Pakson. Erről a miniszterelnök számolt be közösségi oldalán. Magyar Péter egyebek mellett arról beszélt, hogy jelenleg a folyó osztrák vízgyűjtő területein esik az eső, ami vízszint emelkedést hozhat, de ez a paksi erőmű teljes visszakapcsolásához várhatóan nem lesz elegendő. Ráadásul a jövő hétre ismét szárazságot ígérnek. A kormányfő megismételte, hogy a nagy fogyasztóktól továbbra is azt várják, hogy betartsák az önkéntes fogyasztás csökkentést. A lakosságnak pedig megköszönte, hogy átütemezik az áramfogyasztást a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. Több vármegyében pusztított tarló, erdő és bozót tűz. Bács-Kiskunban, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Fejér vármegyében is felcsaptak a lángok. Ercsiben 19 embert, 8 lovat és 100 kutyát kellett kimenteni. Tolnában, Paks-Dunakömlődön és a borsodi Emődön pedig több ezer embert érintő csőtörések történtek. A kormány gyors jelentésében arra is kitért, hogy szombattól enyhül a forróság, a hőségriasztás még érvényben marad akkor is, de másodfokúra mérséklik. Hiányzik a víz hőmérséklet kiegyenlítő hatása a talajból, ez is fokozza a forróságot, és emiatt száradnak el a kapás növények a szántóföldeken, írja agrometeorológiai jelentésében a Hungaromet. Az elmúlt 10 napban alig esett csapadék, az is csak lokálisan, az Alföldön pedig egy hónap alatt kevesebb, mint 5 mm eső esett. Az ország nagy részén kritikusan száraz a talaj, a súlyos mezőgazdasági asztály tovább romlott. Változásra most úgy tűnik, hogy legfeljebb augusztus végén lehet számítani. Újabb meleg rekordok dőltek meg ma. Az új országos napi csúcsot Kiskunfélegyházán mérték 41,8 Celsius fokot. Ma megszületett az új abszolút fővárosi meleg rekord is. Újpest állomáson 41,6 Celsius fokot mértek. A Kékestetőn sem volt még soha ilyen meleg, 32,1 fok volt. Egy zivatar napi szélrekordot is hozott, méghozzá Szolnokon óránként 113 kilométeres széllökést rögzítettek. Marad a derült idő, csak kevés felhő lehet az égen, főként a középső ország részben lehetnek borultabb vidékek, hajnalban pedig északnyugatra is vastagabb felhőtömbök érkeznek. Az éjszaka folyamán 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Holnap már enyhül a hőség, de általában több órás napsütésre számíthatunk, délután lehetnek erősen felhős időszakok. Elszórtan alakul ki zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is, 30-35 fok között alakulnak a csúcsok pénteken.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A Spice Girls egykori tagja, Melanie C érkezik majd a Never Be The Same Again-nel, és a Destiny's Child egykori tagja, Beyoncé nyitja majd ezt a 60 percet az Irreplaceable-el másodperceken belül, de 10-ig itt lesz még a Stars on 54 és az If You Could Read My Mind, jön majd még a Backstreet Boys és Spongebob MC is.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

nem kopik. Best FM, a legjobb zenék. Az ezred forduló környékén ez a kislemez rengeteg filmbe került be betét dalként. Többek között a Csavart be, mint Beckham, Bandit Like Beckham című angol végjátékba is, amelyben többek között Keira Knightley is játszott, meg egy pillanatra David Beckham is feltűnt bennem. Jön Punjabi MC és a Mundial Tubaké.

Best FM a legjobb zenék, mi az két klub között egy harmadik? Az a Best FM jelenleg, mert hogy 50 Centet és az In The Clubot követi a Well Hello és T-Deni közös dal, a Disco Club mindjárt. De előtte még egy klub, a világ talán leghíresebb vagy leghírhettebb diszkója New York erős közepéről, amelynek egy egész estés mozifilmet is szenteltek. Stars on 54, If You Could Read My Mind, jön a betétdal itt a Best FM.

Dip Trip, the Fantasia.

Szabad a Sziget Fesztivál, ami hát ugye hivatalosan csak jövő kedden indul, de hát lezárások és forgalomkorlátozások már jóval hamarabb lesznek. Holnap 0 órától, ami hát gyakorlatilag 2,5 óra múlva lesz. Szóval tilos lesz majd megállni a Záhony utca mindkét oldalán, a Gázgyár utca és a Gázgyár lakótelep utca között, illetve a Gázgyár lakótelep utca mindkét oldalán, a Záhony utca és a hotel behajtója között.

FM a legjobb zenék, akkor ennek az órának az utolsó perceit szenteljük a szerelemnek. A Love Message-en, a Love Message-el hamarosan, de előtte itt van a Backstreet Boys, az As Long As You Love Me-vel. Well.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Holnap kihirdetik a villamos energiahálózat fejlesztési pályázat eredményét. Automatikusan jár az érintetteknek az iskolakezdési támogatás, mérséklődik a forróság. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Energia és vízügyi forradalomra van szükség Magyarországon, erről is beszélt közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett, átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, amely érinti az energiatároló kapacitások fejlesztését, a hálózatfejlesztést, valamint a szén- és geotermikus energiát érintő beruházásokat. A kormányfő kitért arra is, hogy mintegy 600 milliárd forint uniós forrásból fejlődhet a hazai villamos energiahálózat. A pályázat eredményét holnap ismertetik. A beruházásokkal új vezetékek és alállomások épülhetnek, valamint nagyobb teljesítményű transzformátorok létesülhetnek. Ősszel elindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, ha sikeresen zárulnak az utolsó biztonsági vizsgálatok a hazai szakaszon. Erről tárgyalt Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerb kollégájával Szabadkán. Kritikai hangok mellett stratégiai célként beszélt a vasútvonal mielőbbi befejezéséről a tárcavezető. A biztonsági próbák Budapest és Kelebia között már zajlanak, és várhatóan két héten belül lezárulnak. Egyelőre elmaradt a felsőoktatási ponthatárokat követő albérleti roham. Egy nagy ingatlanportál elemzése szerint országosan 6%-kal nőtt a napi telefonos érdeklődések száma a kiadó lakások iránt. Arra is rámutatnak, hogy ketté szakadt az albérletpiac, míg országosan visszafogottabb az érdeklődés, bizonyos egyetemi városokban jelentős a növekedés. Szegeden például 66%-kal többen érdeklődnek. A legnagyobb ugrást viszont Dunaújváros produkálta, ahol alacsony szintről ugyan, de 85%-kal nőtt a kiadó lakások utáni kereslet. Két részletben érkezik az iskola kezdési támogatás, és nem kell igényelni. A juttatás automatikusan érkezik az érintettekhez, jelezte Szondi Vanda kormány szóvivő. A támogatás első részletét a Magyar Államkincstár folyósítja még a tanévkezdés előtt. A második 50 000 forintos részletet pedig utalvány formájában kapják a családok novemberben. Az összesen 100 000 forintos segítségre idén 400 000 gyermek jogosult. Marad a derült idő, csak kevés felhő lehet az égen, főként a középső ország részben lehetnek borultabb vidékek, hajnalban pedig északnyugatra is vastagabb felhőtömbök érkeznek. Az éjszaka folyamán 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Holnap már enyhül a hőség, de általában több órás napsütésre számíthatunk, délután lehetnek erősen felhős időszakok. Elszórtan alakul ki zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is, 30-35 fok között alakulnak a csúcsok pénteken.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Vörös és fekete, így foglalhatnám össze az előttünk álló 60 percet itt a Besten, inkább a fekete fog dominálni. A vöröset egyedül majd csak a piros, az alma fogja képviselni a Magna Cum Laude-nak köszönhetően. Érkezik majd a Black Eyed Peas, a Where is the Love-val jön a Black Attack féle Heartless, és a Back to Black is hozza majd az akár péntek, akár szombatot.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best of a legjobb zenék. Sajnos csak egyetlen egy albumra futottam ettől a zenekartól. 1997 végén adták ki az On the Edge című albumukat, viszont erre az egy albumra is olyan most már klasszikusnak számító dalokat tudtak besűríteni, mint a Bang Bang, vagy éppen Ennio Morricone a Profi című filmhez írt témájából készült Heartless. Ez jön most itt a Best.

Best FM, a legjobb zenék. A most érkező dalban használt hangminták jogdíjai nem voltak tisztázva, úgyhogy egyedül a dal szerzőjének Ennyának a jó fejségén múlott, hogy a Fugees első nagylemeze, a The Score, egyáltalán megjelenhetett ezzel a kislemezzel. You're not ready or not?

Tapasztaltam a legjobb zenék, hogy is mondjam csak, amíg a Black Eyed Peas keresi a szerelmet, addig Brandy és Monica már meg is találta. Csak azon megy a vita, hogy akkor az a szerelem pontosan kié is. The Boy Is Mine, de előtte Where Is The Love, itt a Besten a legjobb zenék között.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A mai utolsó első dal szépen körbeutazta a világot. Jamaikából indult, hiszen a dal eredetie ott jelent meg 1967-ben John Holtnak köszönhetően. Aztán 1980-ban átdolgozta az amerikai Blondie nevű zenekar, majd 2002-ben vette elő az Atomic Kitten. Ők jönnek most a Tide is High-al.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Vesztefem a legjobb zenék, ha most scrabble-öznénk, akkor az összes dupla V-met el kellene használni a következő 7,5-8 percben, mert jön a White Town a Your Woman-nel, utána pedig a Follow the Flow a Porsche Marita Vesztát.

Best FM a legjobb zenék. Hát ilyen az, amikor egy rapper magányos. Akon és a Lonely után lássuk, hogy Sasha hogyan közelíti meg ugyanezt a témát. I Feel Lonely. Most itt a Besten a legjobb zenék között.

ezt a fel a legjobb zenék. Ennyi volt már a Night Shift és a csütörtök. Holnap péntek lesz, miket nem mondok. Hagyom még pihenni a Night Shift rezidenseket, szóval holnap a Night Shift extrában kivételesen megint csak én leszek szolgálatban, mondhatni White Boy All Night Long holnap is. 6-tól 8-ig mix, 8-tól éjfélig pedig a 90-es és a 2000-es évek felejtetetlen slágerei, pont úgy, mint hétfőtől csütörtökig minden nap. Senész, jön, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: A legjobb zenék minden nap.
0: Minden nap.
2: Mit tehet a sejt?
3: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
3: Aki mit se sejt?
4: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán hamar ért haza, és az

0: ötösej!
1: Állatula molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a kárkár Louis? Ez az út hova jut? A hepe csupa hupa, indul aki tud.

Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en. It's there.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejt